0: Mentesítést, és a hőség idején az utak járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A következő időszakban sem várható elegendő mennyiségű csapadék, a helyenként esetlegesen előforduló kismértékű esőzés nem jelent változást a fokozott tűzkockázatban. A kis mennyiségű eső ugyanis az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés néhány óra alatt felszárítja. A helyenként erősödő szél ráadásul tovább növeli a biomassa kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.
1: Az időjárásról.
0: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kurátortársak kortárs képzőművészeti kurzus középiskolásoknak címmel hirdetett pályázatot a Miskolci Galéria. A foglalkozások február 3-án indultak 60 órában, melyek 7 tehetséges diáknak nyújtottak átfogó ismereteket. A tavasz folyamán volt rajzi, festészeti, szobrászati és litográfiai kurzus, jártak műtermekben és restaurátor műhelyekben is. Ennek keretében nyílt kiállítás a résztvevők munkáiból és rendezésében Sakszínű világ címmel, amelyet a múzeumok éjszakáján mutattak be a Miskolci Galéria alkotóházában. Elsőként Madarász Györgyi projektvezetőt hallják.
2: A Nemzeti Tehetségprogram írt ki egy olyan pályázatot, amiben lehetőség volt arra, hogy egy olyan kurzust indítsunk, ami tehetséges diákoknak, tehát valamennyire rajzi előképzettséggel rendelkező diákoknak egy ilyen kvázi kurátorképző kurzust indítsunk. A terv az volt, hogy egy egész iskolai év alatt járjuk körbe azokat a témaköröket, technikákat, ami fontos lehet egy ilyen tevékenységnél. Tehát voltak rajzi alapok, volt festészeti kurzus, litográfiai kurzus, ugye kihasználva az alkotóház grafikai műhelyét, Varga Évával volt egy szobrászati kurzus, és utána pedig elkezdtünk dolgozni a produktumon, ami egy kiállítás volt. A témát a gyerekek találták ki, ez a sakk volt a központi téma, és ennek mindenféle vetületét, átgondolását jelenítették meg tulajdonképpen. Nagyon jó ötletekkel jöttek, a társadalmi egyenlőtlenségek leképeződésével, a bizalommal, a generáció közti összeköttetéssel, ugye a játék révén, maga a játék, hogy mennyire fontos az életben. És ehhez készítettek olyan installációkat, festményeket, grafikákat, ami ehhez kapcsolódik.
1: Hány gyerek vett részt ebben a programban?
2: 7 gyerekkel indultunk, egyikük lemorzsolódott, úgyhogy végül is 6-an állítottak ki, de hozzá kell tegyem, hogy azért elég zsúfolt volt ez az utóbbi fél év. Minden héten egyszer találkoztunk, és hát ugye azért közben volt olyan, aki érettségizik, felvételizik, tehát hogy nekik ez dupla teher volt, de nagyon lelkiismeretesen végigcsinálták, és szerintem nagyon jó lett a végeredmény is.
1: Itt az alkotóházban egy kiállítást tekinthettünk meg, ezt esetleg a múzeumok éjszakáján kívül is láthatja a közönség?
2: Igen, a múzeumok éjszakája után még egy hétig fenntartjuk, tehát munkaidőben bármikor be lehet jönni és meg lehet nézni, illetve hát ugye az a lényeg, hogy használni is lehet, tehát hogy játszani is lehet ezeken a sakkasztalokon, vagy hát olyan installációkon, ugye, amik a sakkhoz kötődnek, úgyhogy várunk mindenkit, akit érdekel ez a téma.
1: Megálltam az alkotásaid előtt, és én nem gondoltam, hogy egy fiatal lány alkotásai ezek. Lukács Johanna, Zsanna, mióta festesz?
3: 6 éves korom óta érdeklődöm a művészet iránt.
1: Mik voltak ennek a festői pályának az állomásai? Milyen iskolába jártál? Kik voltak azok a tanárok, akik téged ebbe az irányba tereltek?
3: Én eredetileg Angliában éltem, és amikor visszaköltöztem Magyarországra, akkor egy művészet iskolába iratkoztam be, ahol sok segítséget és támogatást kaptam a rajztanáraimtól. A Zavarsi gimnáziumba járok.
1: Tulajdonképpen egy kicsit plakátszerűek ezek az alkotások, de realisztikus. Hogy tudod megfogalmazni magadban a saját művészetedet?
3: Hát, sokszor próbálok a műveimbe a saját stílusomat kifejteni, hogy tudják, hogy én alkottam. Maga, hogy ilyen színesen csináltam, ezzel próbálom érzékeltetni, hogy ez az én munkám, és hogy én készítettem. Ezért csináltam egy ilyen sorozatot, szóval ezért hasonló az 5 festményem, meg ugye az egy installációm, mert hasonló színekbe festettem le őket.
1: Lila, türkisz, nagyon élénk színek.
3: Én szerettem volna, hogy élénk legyen, és hogy a terembe kitűnjön.
1: Mi a témája az installációdnak?
3: Hát eredetileg a téma ugye a sakk volt, Én próbáltam egy ilyen sorozatot teremteni valakinek az életébe, hogy jelenik meg a sakk. Például valakinek a nagyszülője tanította meg. Próbáltam a sakkal szimbolizálni betegségeket is, a demenciát, ugye akik régóta szerettek sakkozni, ugye demencia miatt már nem tudják folytatni ezt a szeretett játékukat. Próbáltam azt is ábrázolni, hogy a sakk az összehozza az embereket, és ugye ez is egy ilyen közösséget tud teremteni ezzel. Én alapjáratból nem szeretek sakkozni, sosem szerettem, nem nagyon az én világom ez a logikai játék, ezért próbáltam úgy ábrázolni, ahogy én kiskoromban láttam. Van egy olyan festményem, aminek a neve a Király védelmében, amit egy kislány ábrázol, meg egy nagy sakkbábú. És az ötlet a gyermeki képzelet világa ihlette, ahol a dolgok gyakran sokkal nagyobbnak és jelentősebbnek tűnnek, mint a valóságban. Ezzel azt akartam üzenni, hogy a képzelet fontos része a gyermekkornak, és segít már szemmel látni a világot.
1: No hát, itt megállítalak, 17 éves vagy, annyira a gyermekkor még nincs távol tőled, azt hiszem, hogy a felnőtt kor viszont közelebb van. Hogy érzed?
3: Hát, még nem nagyon érzem azt, hogy a felnőtthöz közel állnék, de már érzékelem azt, hogy növök fel. De...
1: Hát, ha már saját stílusod van, akkor azt hiszem, hogy ez a felnőtté válásnak egy nagyon fontos eleme.
3: Én úgy gondolom, hogy a stílus ez mindig változó, szóval én még mindig abba a korba vagyok, hogy ez még változhat, szóval még mindig próbálom megtalálni, hogy nekem mi jelképez engem a legjobban. És szerintem a mostani műalkotásom az nagyon meg is mutatta ezt.
1: Mit jelent most ez neked, hogy itt az alkotóházban az egyik falon a te munkáid vannak?
3: Nagyon sokat jelent nekem, hogy a falon lehetnek a munkáim, és hogy tényleg más is megtekintheti az én alkotásaimat. Ez mindig is egy nagyon nagy álmom volt, és szeretnék újra továbbra is ezzel foglalkozni, és remélem a jövőben újra meg tudom ezt csinálni, mert nagyon nagy élmény volt, és jó is a közösség, szóval sikernek könyvelem el.
1: A pályázat egyik kiállítója, debreceni Olivier, mit kell önről tudni?
4: 21 éves egyetemista vagyok, miskolci, nem egész egy éve járok ide az alkotóházba rajzolni, alkotni, és mindenféle kreatív tevékenységet végezni.
1: A téma a sakk volt, és ezt mindenki másféleképpen ragadta meg. Ön hogyan? Nagyon érdekes installációkat láttunk.
4: Nekem a sakk az egy nagyon közel álló dolog a szívemhez, egy nagyon informális környezetben ismerkedtem meg a sakkal. Olaszországban éltem egy fél évet Erasmus program keretében, és ott volt egy ilyen klub, ami nagyon megszeretette velem és egy kedves barátommal, aki most is jelen van a sakkot. Én elsősorban a vizuális oldalról próbáltam megközelíteni, ez látszik az installációmon is. Egy nagyon izgalmas térbeli topográfia kiemelkedése válik valóvá az asztallal, amit terveztem.
1: És van egy másik installáció, ahol a sakkot az élővilággal köti össze.
4: Így van, az egy kezet ábrázol, ami éppen egy gyaloggal lép, mégpedig az utolsó mezőre lép a gyaloggal, és ugye a sakkban, amikor a gyalog átér az utolsó mezőre, akkor átalakulhat bármivé, bástyává, futóvá, akár vezérré. És én egy metaforát vontam ebből, mégpedig az, hogy a gyalog az a hernyót jelenti, és a királynő pedig a pillangó, amiben az ember szabadságot és gyönyörűséget lát. És ezt az átváltozást jelképezi a Báb állapot című installáció.
1: Mit jelent most ez, hogy itt kiállít, milyen volt ez a program?
4: Fantasztikus volt, gyakorlatilag az elejétől a végéig olyan emberekkel tudtunk kapcsolatba kerülni, aki számomra, mint fiatal művésznek rendkívül élmény volt, nívós művészekkel, és a foglalkozások is ezeken kívül is nagyon-nagyon jók voltak, és nekem ez az első kiállításom, illetve olyan kiállítás, amin munkám megjelenik, szóval nekem ez egy hatalmas élmény.
1: Kurátortársak kortárs képzőművészeti kurzus középiskolásoknak címmel hirdetett pályázatot a Miskolci Galéria. A foglalkozások február 3-án indultak 60 órában, melyek 7 tehetséges diáknak nyújtottak átfogó ismereteket. Ennek keretében nyílt kiállítás a résztvevők munkáiból és rendezésében Sakszínű világ címmel, amelyet a múzeumok éjszakáján mutattak be a Miskolci Galéria alkotóházában. A megnyitón készült összeállításunkat hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Taktaharkányi Református Egyházközség. Június 20-án szombaton nyugdíjba vonulásának alkalmából búcsúztatták Fodorné Mészáros Klárát. A lelkipásztor 39 évet szolgált a gyülekezetben. Az Isten tiszteleten főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Helyszíni összeállításunkban elsőként Szemán Ákost, a Taktaharkányi gyülekezet főgondnokát hallják. Sütő Dávid Pelé a riporter.
2: Hálaadó Isten tiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagy tiszteletű asszony Taktaharkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a fodorházas pár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagy tiszteletű úr előre ment a mindenélők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult.
3: És a gyülekezet az hogyan éli meg, hogyan látja magát a búcsúzás pillanatát, hogy 39 év után búcsúzik tiszteltes asszony, a gyülekezet miként éli ezt meg?
2: Hát a gyülekezet nagyon készült, nagy várakozással tekintett a mai napra, valószínűleg sokan is leszünk, úgyhogy bizonyára mindenki úgy állt a kérdéshez, hogy minél inkább jól sikerüljön ez az alkalom, emlékezetes legyen, hiszen mégiscsak szűk 4 évtizedért adunk hálát.
3: A gyülekezettel hogyan, miként munkálkodott együtt itt a 39 év alatt, tiszteltes asszony, hogyan látja ezt, főgondnok úr?
2: Hát ha végignézzük 39 évnek a szolgálatait, én végigszámoltam, és majd a köszöntőben is fogom mondani, hogy milyen sok kereszterő, házasságkötésben való közreműködés, de hát a kereszterőtől és a konfirmációtól sajnos több volt a temetés, illetve a hétközi alkalmak, az istentiszteletek, a táborok, a hittanórák, akár a hétközi találkozások, egy lelkigondozói beszélgetés. Rengeteg, sok száz alkalom, amellyel, ha csak számokkal jellemeznénk egy lelkipásztor közel 4 évtizedes szolgálatát, az is rengeteg. De hát ezentúl nyilván a feladat az volt, a cél az volt, arra hívta előtt a mindenható Isten, hogy az ő üzenetét közvetítse az embereknek, hogy minél több ember megtalálja azt a keskeny utat, amely Istennek az útjára vezet. Úgyhogy ha egy embert sikerült már, az nagyszerű, de biztos vagyok benne, hogy általa nagyon sokak találták meg Isten keskeny útját.
3: Gyülekezet hogyan folytatódik, tiszteltes asszony helyére, gondolom majd érkezik új tiszteltes, vagy már van is itt.
2: Esperes úr január 1-től a Tiszaladányi Református lelkipásztort bízta meg helyettes lelkipásztori feladatokkal, úgyhogy ő látja el azóta a szolgálatot.
3: És most körülbelül hogyan képzeljük el, mekkora a gyülekezet, hányan vannak most a gyülekezetben?
2: Hát a gyülekezetet, ha az egyházfenntartókat nézzük, akkor 200 feletti a szám. Nyilván a hétközi alkalmak, vagy egy istentiszteleti alkalom, hát az a 30 fő körüli, de hát reméljük, hogy ez fog bővülni, és hát mindig nagy reményekkel vagyunk az utánpótlás iránt. Jövő héten indul is a gyerektábor, ifjúsági tábor, úgyhogy reméljük, hogy lesz utánpótlás.
3: Fodorné Mészáros Klárával beszélgetek, és mint nyugalmazott lelkipásztorra, elhívás az hogyan, miként történt, hogyan emlékszik vissza rá.
4: Én ugye 1974-ben elmentem, vagyis hát az édesapám ugye segített ebben, és Debrecen Református Kollégiumba mentem. És oda nagyon nehéz volt bejutni egyébként, és ugye sok pénzbe is került, de hát ez volt a szíve vágya, mert hogy nem volt református gimnázium abban az időben, ugye, az egész országban, csak a debreceni, és az ország másik feléről is jöttek, tehát Dunántúról is jöttek tanulók, ugye, és ezért így ilyen vegyes volt, és nagyon jó is volt, hogy ez a kép, ez ilyen eléggé színes lett. Hát elvégeztem a teológiát, vagyis hát úgy történt, hogy én akartam még menni angol és történelem szakra, de hát mivel, hogy tehát én ezt akartam, ők az oroszt akarták, ugye, és hát végül is nem sikerült. Na mindegy, tehát is akkor gondolkoztam el azon, hogy én akkor a teológián fogok maradni, és el is végeztem a teológiát, és így kerültünk ki, ugye végül is ide Taktaharkányba. Ugye először nagyon nehéz volt megszokni Taktaharkányt, mert hát nem is voltak rendezettek a viszonyok, a lelkipásztor éppen ugye nyugdíjba ment, aztán ugye nem lett volna szabad nekik presbitériumi dolgokat ugye úgy felemlíteni, tehát hogy nincs ott lelkész, aki igazából presbitériumot tudja összefogni. Tehát ilyen szempontból tehát elég zavaros volt, és hát nem volt könnyű számunkra. Aztán kialakultak a dolgok, úgyhogy így módon elkezdtük a munkánkat. A templom is, a parókia is nagyon rossz állapotban volt. És mi kezdtük a templommal, tehát nem a parókiával, hanem a templomban. Hát nagyon sok felújítás volt, ugye? Tehát akkor édesapám, ugye a 90-es években ő püspök lett. Megválasztották, az első szabadon választott püspök, ugye? Úgyhogy az egy nagy dolog volt, ugye, az ő életében, és segített ő is, tehát, hogy anyagilag is a gyülekezetnek, úgyhogy igazából olyan burokban éltünk, hogy a gyülekezet tagjai is megszerettek bennünket, tehát ugye nagyon szépen alakultak a dolgok, és jöttek a gyerekek, ugye, Zsófi lányom, aztán utána Ági lányom, a harmadik fiunk a Benjamin József, és a legkisebb a Balázs, tehát négy gyerekünk, úgyhogy ezt is a gyülekezet elfogadta, hogy milyen sok gyerek, ugye, mert az akkor még nem volt az, hogy annyi gyerek. És nagyon sok minden történt, a változások, ugye, tehát amikor most ugye az utóbbi időkben is ugye ezek a változások, amikor az Orbán kormány ugye sokat segített, és így már könnyebben tudtuk felújítani a templomokat. Pályázatok által nagyon szépen rendbe lehetett tenni. Közben volt aztán ugye nehéz pontosan, hogy az állam visszaadhatta mondjuk a gyülekezeti termet, vagy nem tudom.
3: Hány éve, mióta, hogyan szolgál itt, illetve egy kicsit még a kezdetekre kitérnék, hogy a gyülekezet amúgy hogyan fogadta önöket?
4: Igen, hát az igazság, hogy még mi, akik teológusok voltunk lányok, nem nagyon volt az, ami most van, hogy na hát nem baj az, hogy nő, hanem nagyon sokan akkoriban még nem akartak gyülekezetek női lelkipásztort, ugye? Tehát ez elég érdekes. De aztán végül is megtört a jég is. Ugye sikerült ezt, hát ugye a tiszalóci lelkipásztor, Berci bácsi, Tiszalócon, aki ugye nagyon nem akarta, hogy a lányok ne szolgáljanak ott nők, hanem csak férfiak a ünnepekkor, és hát inkább a férfiakat választotta. Tehát nagyon pezsgő lett az élet tulajdonképpen, és hál' Istennek, ugye a mostani polgármester is még, ugye ő is sokat segített, határon túli kapcsolatok nagyon jók voltak, és sokszor találkoztunk, ugye a kalotaszegi vidéken, és ők is jöttek, és hát ez nagyon nagy dolog volt a gyülekezet életében, hogy ezt még folytattuk is, ugye, és még ma is tart. Aztán volt egy olyan időszak is, amikor már nagyon nehéz volt egy kicsit, mert a férjem nagyon jól értett ahhoz, hogy mit jelent ugye templomot építeni, de aztán volt egy olyan vállalkozó, aki hát nem nagyon tudott vele zöldágra vergődni, ugye nem úgy mentek a dolgok mindig, ahogy kellett volna, de hál' Istennek azért mindig sikerült a templomokat úgy felújítani, hogy most is még vannak.
3: És a 39 év alatt a gyülekezettel milyen volt az élet, milyen programokat csináltak, hogyan alakultak esetleg a különböző alkalmak?
4: Tulajdonképpen én ugye helyettesítettem is, mégpedig Taktaszadánra jártam, és akkor már idős volt ott a taktaszadai lelkész, és ő már nyugdíjban is ment, és akkor ugye felújították a parókiát, és abban ugye mind a ketten részt vettünk, ugye a férjem is sokat segített ebben, tehát ugye az is egy két év volt, valamivel több, mint két év, úgyhogy hát ez is egy olyan feladat volt, ami nem volt könnyű, ugye. De hát el kellett fogadni, mert tényleg nem volt még olyan sok lelkész, ugye, tehát kellettek a lelkészek. És sajnos a szadai gyülekezet az már nagyon megritkult, ugye, tehát nagyon kevesen vannak, És ugye az utóbbi időkben is tartottuk a kapcsolatot a gyülekezetekkel, találkozók ugye voltak már akkor, és tulajdonképpen a lelkipásztorok számára is volt lehetőség, hogy ide-oda menni, kirándulni mentünk ugye a gyülekezettel, úgyhogy igazán nagyon jó mentek a dolgok. Aztán hát a katolikus egyházzal is tulajdonképpen jól megvoltunk, az akkori katolikus plébánossal, és hát most egy fiatal ember van itt, úgyhogy ő is majd itt lesz szerint. Most már a vége felé volt nehéz nekem, tehát nehezebb volt már. Valahogy a gyülekezet is látva azt, hogy kevesebben vannak, nehéz volt az, hogy tényleg változtatni ezen, ugye? És már én is úgy voltam ezen, hogy hát nem igazán tudtam bevállalni, hogy én most úgy megújítom ezt a gyülekezetet, hogy már holnapra ugye özöllenek a hívek. Tehát úgy gondoltam, hogy már nekem ez így elég. Tehát mondhatom azt, hogy tényleg elvégeztem mindent, amit kellett. És szerettek engem ugye a környező lelkészek is, ugye, hát meg ugye aztán volt egy nagyon nagy törés, mert 2017-ben a férjem meghalt. És ez már ugye nagyon nehéz volt nekem. Beteg volt, súlyos beteg, szóval elveszítettük, és akkor már így nem tudtam én sem úgy végezni a munkámat, mert ugye vele együtt megbeszéltünk mindent. És hát örülök annak egyébként, hogy így alakul, hogy a gyülekezet még türelmes, hogy még itt vagyok, de már el fogok menni.
3: Hogyan éli meg ezt a mostani alkalmat, hogy majd búcsúztatni fogják? Rádióhallgatók nem tudják, de hát még előtte vagyunk az Isten tiszteletnek, ahol majd búcsúztatják. És milyen érzések vannak önben?
4: Hát nagyon furcsa érzés, mert hosszú ideig voltunk itt is, és nehéz elszakadni, ugye, a gyülekezettől, mert mindenkit ismerek, tehát csak hát ugye azt is láttam, hogy már ugye a 80 éven felüliek ugye hát meghaltak, hát van itt egy idősek otthona, van, aki oda került be, inkább azért, hogy már én magam is úgy éreztem, hogy ez sok, és már nem tudom úgy vállalni, ahogy egy olyan fiatal ember, hát mert ugye a lelkészeknél is van ilyen kiégés, ugye szokták mondani, hogy van egy időszak, amikor már ugye nem bírja az ember, ugye, tehát hogy mert ugye a megfelelési kényszer, ugye, tehát a lelkipásztorokban nagyon ott van, ugye, és bennem is így volt. Ez egyrészt jó, de másrészt meg néha nemet is kell mondani, ugye, tehát, hogy...
3: És milyen jövőbeli tervek vannak, ha szabad megkérdezni? Itt említették itt a háttérben, hogy nagyon sok unoka is szaladgál. Milyen jövőbeli tervek vannak így majd nyugalmazott lelkészként?
4: Valószínű, hogy Sárospatakra fogok költözni, mert ott van nekem egy ház, társasház. És valószínű, hogy oda költözök, és akkor bekapcsolódok a gyülekezet életébe Sárospatakon. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz, csak ugye egy kicsit messze van. Miskolc közelebb lenne, de hát ez így alakult, mert ugye ott laknak ugye a lányomék. És az az érdekes, tehát hogy az egészben, az én életemben, hogy ugye 14 éves koromban elmentem Debrecenbe, nem nagyon jártam haza, és megint visszakerültem Kisgyőrbe, mert a vő ugye oda került, és ugye hát édesapám pedig 56-ba került oda, és ugye akkor volt éppen a forradalom, és akkor 28 éves volt akkor, és valamiféle ellentét volt, felgyújtották a szalmáját, vagy nem tudom, valakinek az előjárók közül, és mentek a gyülekezet tagjai, hogy segítsen már, hogy lecsitítani őket, hogy nehogy itt valami vérengzés legyen. Hát édesapám végül is meg tudta oldani a helyzetet, úgyhogy nem történt nagyobb baj. Hát ő is sokáig volt Kisgyőrben, tehát utána jött Miskolcra, amikor már püspök lett.
3: Hogyan látja, így mondhatjuk, az 39 év távlatában mi a szépsége a lelkészi hivatásnak, miért jó lelkésznek lenni?
4: Hát azért, mert tehát egyrészt a közösség, ugye? Tehát én nagyon szeretem a közösséget, tehát a lelkészi közösséget, meg egyáltalán, hogyha tényleg összefog és segít abban, hogy ugye egyik-másik lelkész esetleg háttérbe szorul, vagy segíteni, tehát hogy ez nagyon fontos. mert néha ez előfordulhat, ugye, hogyha valaki nagyon egyedül marad. És azért is, mert én azt hiszem, hogy ennek van a jövője, ugye? Tehát ez volt édesapámnak a mondata, ugye egy latin mondat, hogy magyarul ez azt jelenti, hogy az Úristen velünk van, tehát hogy az isteni gondviselés, hogy gondot visel, hogy ő is ezt tapasztalta meg az életében, ugye, mert neki is voltak ugye olyan nehéz időszakai, és én is gondolom azt, hogy ez az isteni gondviselés, aki az Úristenhez fordul, és várja a segítséget, akkor azt megadja. Nagyon sokszor vagyunk ma türelmetlenek már, ugye? Tehát a mai ember rendkívül türelmetlen tud lenni, ha nem kapja meg azt, amit szeretne, és valahol mégis mindig elsimulnak a dolgok, ugye? Tehát megkapja végül is, ugye? Csak nem úgy, ahogyan akarta. Ez mindig benne van ugye az életünkben, hogy hát igen, ugye a férjem halála, de ugyanakkor örömteli dolgok, hogy ugye megszületett már ugye a 4 unokám, tehát ez mind-mind azt jelenti, hogy azért mégis az Úristen gondol ránk, és ha olyan közegbe vagyunk, vagy olyan gyülekezetbe, akkor végezhetjük a szolgálatunkat, és hát még annak ellenére, hogy én is nyugdíjas vagyok, biztos, hogy fogok járni a templomba ott is, meg ha valami másra felkérnek, tehát nem akarok én begubózni, mert az nem igazán jó, ugye, hogyha az ember. Úgyhogy begubózik, mert hát az egy nehéz helyzet, ugye, tehát úgyhogy én reménykedem ebben, hogy az Úristen megsegít, lesznek, ha most nem is itt leszek már Taktaharkányban, de akkor már máshol, vagy Patakon, de hogy a szolgálatot az ember, ez a lelkipásztor nem úgy megy nyugdíjba, hogy aztán nem megy templomba, ugye? Mert van ilyen valaki, hogy esetleg nem megy. Lényeg az, hogy tehát, ha valakinek elhivatása van, azt az lete végéig tart, ugye, tulajdonképpen.
3: Ugye 39 év alatt milyen pluszt, mit adott az ön életéhez, hogy itt Taktaharkányba lelkész volt?
4: Hát, hogy megismertem azokat az embereket, akik tényleg értékes emberek voltak. Hát sajnos meghalt a Nagy Attila, gondnok volt fiatalon, és ő is a refibe járt. És akkor hát kiderült, hogy ő is oda járt, de ugye ő korábban, még sokkal korábban, tehát ő is mindig áradozott a refiről, ugye, a református kollégiumról. És aztán ugye ő volt gondnok is, és hát ő nagyon sokat segített lelkiekben. Én azt hiszem, hogy Isten igéje, tehát a ma emberének szóljon. Tehát aki meghallja, annak meg kell értenie is. Ugye? Meg fontos az, hogy az imádság is, hogy ott legyen az életünkben, de ugyanakkor azért a változás is az, hogy, tehát, hogy engem szeretnek, tehát hogy mindig megszólítanak, és nem volt olyan konfliktus, nagyon bántó lett volna, vagy egyáltalán, tehát csak a sajnálom azt, hogy már lassacskán elfogy a gyülekezet, de tehát nyilvánvalóan azt mondjuk, hogy az, hogy most elmegyünk innen, az nem azt jelenti, hogy nem lesz más majd, ugye? Tehát lesz utód, itt van ugye Marian, ugye ő is egészen nagyon szépen ridikális, meg jól gondozza mind a gyülekezetét, és én hiszem azt, hogy biztosan gyarapodik majd a gyülekezet.
1: 39 év szolgálat után búcsúzott el a taktaharkányi református gyülekezettől Fodorné Mészáros Klára. A háladó istentiszteleten Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdette az igét. Helyszíni összeállításunkat hallották, melyet Sütő Dávid Pelé készített.

0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány kezdeményezi, hogy nyilvánítsák történelmi emlékhelyé a Felső Vadászi Rákóczi kastélyt. Az erődített várkastélyt a 16. században a rákócziak építették, de 1567-ben Hasszán temesvári pasa megostromolta és felgyújtotta. Királyi adomány útján 1713-ban Báró Meskója kap tulajdona lett a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott kastély. A Meskó családtól az 1800-as évek elején gróf Vaj Ádám vásárolta meg, s utódai birtokában volt 1945-ig. Mindkét család bővítette és alakítgatta a kastélyt, az 1860-as átépítés során nyerte el ma jellemző romantikus stílusát. Az alapítvány a nagyságos fejedelem születésének 350. évfordulója kapcsán kezdeményezi az emlékhelyé nyilvánítást. Várhelyi Krisztina elnököt hallják. Felső Vadászi Rákóczi Ferenc, csak ennyit mondunk a családról, történelmi emlékhelyé kellene nyilvánítani Felső Vadászt. Hogyan lehet ennek neki kezdeni?
3: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évfordulóban születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörököti, és a településnek is nagyon jót tenne. A gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felső Vadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kijöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene.
2: Na hát most fültanúi lehettünk annak, hogy hogyan születnek a jó projekt ötletek, kívánjuk, hogy mindez összejöjjön.
3: Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjon ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. vannak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jóvá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat, és ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
2: A Miskolci Éltetőlélek Alapítvány kezdeményezi, hogy nyilvánítsák történelmi emlékhelyé a felsővadászi Rákóczi kastélyt a nagyságos fejedelem születésének 350. évfordulója kapcsán. Erről hallottuk Várhelyi Krisztina elnököt.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 5 ura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. A Tiszapárt parlamenti képviselője Mellétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot kiváltképpen az e-tárgykörrel foglalkozó tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni, csak így biztosítható, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg, és lehetőség nyíljon a teljes körű információs kárpótlás megvalósítására. A törvénymódosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, amely konkrét javaslatot

0: javaslatokkal segíti a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja. A bizottság 11 tagból álló testület, amelynek tagjaira nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek, illetve a kultúráért felelős miniszter tesz javaslatot a kormány részére. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A következő időszakban sem várható elegendő mennyiségű csapadék, a helyenként esetlegesen előforduló kismértékű esőzés nem jelent változást a fokozott tűzkockázatban. A kis mennyiségű eső ugyanis az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés néhány óra alatt felszárítja. A helyenként erősödő szél ráadásul tovább növeli a biomassa kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.
1: Az időjárásról.
0: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a kooperáció az evolúció varázsbotja? De egyáltalán, ha az élővilágot nézzük, akkor mit tekintünk kooperációnak? Milyen kölcsönösen előnyös együttműködések léteznek? Ezekre keressük a választ dr. Zahar Istvánnal, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, és dr. Sajring István tudományos tanácsadóval.
2: Arról van szó, hogy az együttműködés alatt, vagy a kooperáció alatt valami olyan tevékenységet, vagy valami olyan működését értjük az élőlényeknek, ami a másik élőlénynek segítséget nyert, vagy együttműködnek az élőlények, de ez egy költséges együttműködés. Ha viszont költséges, akkor a természetes szelekció, úgy gondoljuk, olyan irányba hat, hogy valahogy ezt kicselezze. Hagyja a többiekre a költséget, és ezt a költséget megúszva ő jobban fog tudni terjedni, nagyobb lesz a rátermettsége. Ez egy izgalmas és nehéz kérdés, rengeteg olyan jelenséget látunk a biológiában, ahol együttműködés van, mégis így első ránézésre úgy tűnik, hogy az együttműködést kijátszani, az egy jó stratégia lehet.
3: Sokkal könnyebb az egysejtűeket modellezni, szimulálni, vagy velük dolgozni számítógépben, mint mondjuk bonyolultabb organizmusokkal, és több példa is áll rendelkezésünkre, hiszen tényleg a mikróbák világában nagyon magas a kooperáció aránya, nagyon sok faj a mikróbák között, az egysejtűek között csak más fajok jelenlétében tud növekedni, tud élni, és ez remek táptalaja a különböző kutatásoknak, amiket mi is folytatunk.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagyon sok kölcsönösen előnyös együttműködő kapcsolat létezik a biológiában, az egyszerű organizmusoktól, a növényeken és állatokon át az emberig. Izgalmas kérdés, hogy melyek azok a mechanizmusok, amelyek az együttműködést fenntartják, vagy az, hogy az evolúciós kooperáció hogyan függ össze az emberi társadalom kialakulásával. Ha például a klímaváltozást nézzük, akkor az globális együttműködést sürget, ahol mindenkinek fel kellene áldozni valamit a saját előnyéből a közösség érdekében. Mégsem történik meg. Miért? Takács Ádám riporter ma erre keresi a választ.
2: Igazán különleges témáról fogunk beszélni két kutatóval, Zahar Istvánnal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Kooperáció és Evolúciós Ökológia Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársával.
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: És Sajring Istvánnal, a Kooperáció és Evolúciós Kutatócsoport tudományos tanácsadójával.
4: Üdvözlöm a hallgatókat én is!
2: Evolúció, kooperáció. Kicsit fejtsük ki, hogy hogyan is aránylik ez a két fogalom egymáshoz. Hogyan lehet ezt kutatni?
4: Talán nem haszontalan, hogyha azt tisztázzuk, hogy a kooperáció szó itt az együttműködést jelenti magyarul, és hogy ez miért egy ilyen kiemelt témakör, azt elég gyorsan és könnyedén el lehet magyarázni. Arról van szó, hogy az együttműködés alatt, vagy a kooperáció alatt valami olyan tevékenységet, vagy valami olyan működését értjük az élőlényeknek, ami a másik élőlénynek segítséget nyert, vagy együttműködnek az élőlények, de ez egy költséges együttműködés. Ha viszont költséges, akkor a természetes szelekció, úgy gondoljuk, olyan irányba hat, hogy valahogy ezt kicselezze. Hagyja a többiekre a költséget, és ezt a költséget megúszva ő jobban fog tudni terjedni, nagyobb lesz a rátermettsége. Ez egy izgalmas és nehéz kérdés, rengeteg olyan jelenséget látunk a biológiában, ahol együttműködés van, mégis így első ránézésre úgy tűnik, hogy az együttműködést kijátszani, az egy jó stratégia lehet, tehát ez egy nehéz kérdés, amit meg akarunk válaszolni, hogy miért látjuk ezt olyan gyakran. És tulajdonképpen mi azzal foglalkozunk mindnyájan, hogy különböző biológiai rendszerekben megértsük, hogy mégis mik azok a mechanizmusok, amik az együttműködést fenntartják ennek ellenére.
2: Az evolúcióban rendkívül gyakori az együttműködés, vagyis a kooperáció. Élő példái vagyunk amúgy mi hárman, akik most nem csak azzal kooperálunk, hogy egymással beszélgetünk, hanem egyénenként is tulajdonképpen együttműködő és önmagukban élő sejtek halmazai vagyunk. Hogyha így nézzük, ilyen sejtszintű együttműködésekkel is foglalkozik a kutatócsoportotok?
3: Természetesen, már csak azért is, mert sokkal könnyebb az egysejtűeket modellezni, szimulálni, vagy velük dolgozni számítógépben, mint mondjuk bonyolultabb organizmusokkal. És több példa is áll rendelkezésünkre, hiszen tényleg a mikróbák világában nagyon magas a kooperáció aránya, nagyon sok faj a mikróbák között, az egysejtűek között csak más fajok jelenlétében tud növekedni, tud élni, és ez remek táptalaja a különböző kutatásoknak, amiket mi is folytatunk.
2: Tulajdonképpen az evolúciót vizsgálni talán az egyik legnehezebb, tekintve, hogy csak egy pillanatfelvételét látjuk az egész folyamatnak. Talán következtetnénk valamelyest tudunk az előtte lévőkre és becsülni a következőkre, de mégis hogyan néz ki ez a munka, amikor tényleg az evolúciót kutatjátok?
4: Nagyon sokféle megközelítés létezik, tehát az a probléma, amit mondtál, az egy nagyon komoly probléma. Úgy is mondhatnánk, hogy az evolúcióbiológia az egy történettudomány. A régmúltba kell valahogy visszatekintsük, aminek nagyon-nagyon kevés nyoma látható már. Ezeknek a nyomoknak alapján próbáljuk meg megérteni, hogy mi történhetett. Tehát valóban az egyik módszer az, hogy ilyen összehasonlító, úgynevezett filogenetikai vizsgálatokat végeznek az evolúcióbiológusok, megnézik, hogy a mai élő közel rokonfajok milyen tulajdonságba közösek, milyen ősi jellegek lehettek jelen, milyen olyan közös jellegek vannak, amik például a mi esetünkben annak a jelei lehetnek, hogy milyen tulajdonságok azok, amelyek például az együttműködés irányába hajtottak egy családot, vagy egy fajt, vagy melyek azok, amik ellene dolgoztak. Ez egy megközelítési mód. Van egy másik megközelítési mód is, amit mi alkalmazunk sokszor, hogy viszonylag egyszerű modelleket, matematikailag leírható modelleket állítunk össze egy-egy problémának az elemzésére, és a modell elemzéséből következtetéseket vonunk le, ami alapján leginkább azt mondhatjuk, hogy mi az, ami elképzelhető, mi az, ami valószínű, hogy történt, és mi az, ami nem nagyon valószínű. Hogy pontosan mi történt, megint hangsúlyozom, azért, mert ez egy történettudomány, ezt nem tudjuk megmondani, sőt, van egy gyanunk, hogy sok esetben soha nem fogjuk tudni pontosan megmondani, mert a nyomok mondjuk milliárd évekre nyúlnak vissza, és azok már eltűntek, tehát nagyon nehéz. És akkor tulajdonképpen az is egy lehetséges megoldás, hogy olyan fajokat keresünk, olyan mintafajokat, amelyekben olyan gyors a szelekciós változás, hogy azt laborban is meg lehet vizsgálni. Mi nekünk nincs laborunk itt, tehát azokat a kísérletes eredményeket és adatokat, amelyeket más kutatók előállítottak, azokat mi tudjuk használni arra, hogy a modelljeinket építsük, vagy a modelljeinkkel tudjuk igazolni azt, hogy ezek a jelenségek, amiket megfigyeltek, azok mögött hát milyen mechanizmusok vannak.
2: Felmerül az emberben a kérdés, hogy ugye az evolúció történetében mi volt az első kooperációs motívum, ami megjelent? Mi volt az az első együttműködés, amit érdemes lehet kutatni? Gondolom, hogy a alacsonyabb szintű szervezetekben kell ezt keresni, mert ugye korábbi időkre nyúlik vissza a válasz.
3: A legelsőt természetesen nem tudjuk pontosan, de azt sejtjük, hogy az még a kémiai evolúció idejébe zajlott, tehát ez körülbelül akkor, amikor a földi élet kialakult, vagy azelőtt, hát hogy mondjuk kb. 4 milliárd éve, amikor molekulák, szabadon úszkáló vagy felszínkötött molekulák az őslevesben úgy döntöttek, hogy valamiért nekik megéri együtt maradni. Ebben nagyon sok a kérdés, hogy pontosan milyen molekulák voltak, ez mikor érte meg nekik, és miért maradtak fönn, de abban a pillanatban, hogy ők valamilyen biológiai zsákokba bezáródtak, tehát az is egy kooperáció volt, ahol a membrán, ami körülvette ezeket a molekulákat, az kialakult, akkor onnantól kezdve már egy magasabb szelekciós egység jött létre, tehát onnantól kezdve már ezek a biológiai zsákocskák voltak a szelekció áldozatai, vagy alanyai, és így már az egész csoportnak érdeke volt, hogy fent tudjanak maradni. És ezért megérte együttműködni a benne lévő molekuláknak, amelyek adott esetben ugye valami nukleinsavak lehettek például, vagy nagyon rövid molekulák, nukleinsav molekulák, amelyek azt az örökítő anyagot hordozták, amelyet ma is hordoznak az élő sejtek, tehát DNS vagy RNS formájában. Mi ezzel a kérdéskörrel közvetlenül nem foglalkozunk, de mások itt az intézetünkben igen. Mi egy kicsit később kezdjük el, vagy kicsit később lépünk be a képbe, tehát olyan 2 milliárd évvel ezelőttről beszélünk, amikor lényegében önálló egysejtűek összebútoroztak, és létrehozták az első olyan komplex sejtet, ami tulajdonképpen minden ma élő embernek és állatnak és növénynek, illetve gombának is az őse. Ez a mitokondrium és az eukarióta sejt eredete.
2: Kooperáció és kooperáció között rengeteg különbség van. És tulajdonképpen, ha már csak a biodiverzitás oldaláról közelítjük ezt meg, ezernyiféle megoldást is szülez evolúció szinten. Kicsit arról beszéljünk, hogy tényleg hányféle fajta együttműködés van, ami mondjuk a ti kutatásaitok szempontjából érdekes.
3: Az organizmusok nagyon sokféle módon tudnak együttműködni, hát ha csak arra gondolunk, hogy mi emberek hányféle módon tudunk segíteni egymásnak, közép vagy hosszú távon akár, az is számolatlanféle lehet, de ami meg a biológiai organizmusok nagyobbik hányadára vonatkozik, tehát hogy az állatok, növények, baktériumok hogyan oldják ezt meg, az is rendkívül változatos. Hát a mikróbák esetében, tehát egysejtűek esetében például segítkezhetnek egymásnak azzal, hogy tápanyagot nyújtanak egyik a másik. Ez lehet úgy is, hogy konkrétan olyan anyagokat állítanak elő, egy faj olyan anyagot állít elő, amit a másik faj meg tud enni, és cserébe ezért ő is kap valamit. De az is lehet, hogy valaki csak szemetet termel maga körül, de az mégis hasznos lehet egy másik fajnak. Közösen tudnak védekezni ragadozó fajok, vagy antibiotikumok ellen, vagy tudnak olyan stabilizáló környezetet létrehozni maguknak, például ilyen biofilmekben, tehát ilyen mikrobiális rétegekben, amelyben mindenki boldogan el tud lenni. Tehát, hogy ez nekik ott egy jobb környezet, mint hogyha szabadon a kőzet felszínen élnének például. Aztán, hogyha többsejtű organizmusokra gondolunk, hát ott is nagyon sokféle módon tudnak kooperálni az állatok, meg a növények.
4: Eszembe jutott, hogy létezik egy másik eléggé természetes osztályozás. Az egyik az, hogy amikor az együttműködés egy fajon belül van, mi azt szoktuk általában kooperációnak hívni, és amikor két vagy több különböző faj között van ez a kölcsönösen előnyös együttműködés, azt akkor mi inkább mutualizmusnak hívjuk. Ugye az ember például egy olyan faj, hadd emeljük ki magunkat ilyen szempontból, amelyik egy, sokszor mondják, egy hiperkooperátor, tehát a fajon belüli együttműködés az rendkívül kiterjedt, nagyon sokféle, együttműködési típus van, és az ember arra is képes, hogy ezeket a kapott javakat, azokat így át is tudja váltani. Tehát az, hogy te tegnap vigyáztál a gyerekemre egy órát, ennek fejében átviszek neked egy tál mézes kalácsot, ez például ennek az átváltása egy nagyon egyszerű. Nekünk ez teljesen természetes, de az állatok erre nem képesek.
2: Számtalan, tényleg órákig lehetne sorolni, hogy mennyi kooperációs megoldás van. Ha csak egy példát kéne említeni, ami nagyon érzékletes, hogy mennyire ki van eszentízve mondjuk két faj között. Melyiket tudnátok elmondani?
4: Ez mindig nehéz, amikor megkérdezik, hogy mi a kedvenc könyved, akkor sem biztos, hogy azt mondod, de mi a kedvenc, de ez egy példa, ami egy elég jó példa. Ez a kurtafarkú tintahal és a vele szimbiózisban élő Alivibrio fisheri, tehát mondjuk úgy, hogy egy mikróba, amelyik vele együtt él. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a kurtafarkú tintahal, ez a tengerben él, és bebújik szépen a homokban nappal, hogy elbújik a predátorok elől, de éjjel följön a tenger felszínére táplálkozni. Ami nem veszélytelen, főleg ha süt a hold, mert akkor észreveszik a predátorok, ragadozók éjjel is. És neki van erre egy elképesztő trükkje, van egy speciális szerve, ahova begyűjti ezt az egyetlen egy mikróba fajt, az Alivibrio fisherit, amelyik fényt ad ki magában, mert ez a faj egy speciális úgynevezett luciferáz enzimet használ, és ennek az enzimnek a segítségével egy gyenge fényt áraszt ki magából. És miért jó éjjel világítani, gondolhatnánk, ez a legnagyobb hülyeség, amit egy faj csinálhat? Hát azért, mert a föntről jövő hold megvilágítja ezt az állatot, és megjelenik alatta az árnyéka. De a fény szervecskéje, amiből a baktériumok világítanak, az körülbelül akkora fényt tud előállítani, mint maga a hold fénye, és megszűnik az árnyéka. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy világít halványan, válik láthatatlanná. Ez így egy nagyon szép történet, de hogyan lehet ezt megoldani? Azért különösen izgalmas ez, mert amikor a tinta leteszi a petéjét, akkor nincs benne a baktérium, ezt neki valahonnan föl kell szedni. Na most egy pohár tengervízbe több száz különböző fajú baktérium van, és neki ebből egyetlen egyre van szüksége. Hogyan oldja ezt meg? Hát először is a bejáratánál ennek a különleges fényt kiadó szervnek van egy olyan különleges nyákanyag, amely csak bizonyos típusú baktériumokat vonz. Tehát azok megtapadnak, a többiek nem. És itt jön a következő trükk. Belül ez a fényszervecske viszont hidrogénperoxidba rendkívül gazdag. Most a hidrogénperoxid az egy nagyon erős sejtméreg, azt a bizonyos kórházakban még ma is alkalmazzák. És a legtöbb baktériumot megöli. Kivéve az Alivibrio fisherit, ami ehhez alkalmazott, sőt a hidrogénperoxidot használja arra, hogy a már említett luciferász enzimet működtesse. Tehát van egy úgynevezett szűrő beépítve a gazdába, oda bejön első szűrés, ki az, aki meg tud tapadni, második szűrés, ki az, aki be tud jönni a sejtszerveckőbe, és ott csak azok maradnak meg, akik le tudják mondani a hidrogénperoxidot, és ez tipikusan ez az egy faj. Ez a módszere. Azért azt még el kell mondani, hogy a dolog még nem olyan egyszerű, mert ő jól érzi magát itt ez a baktérium, és szaporodik szépen. Ezért minden reggel a nagy részüket az kilöki magából a tintahal, és újra növeszti éjszakára megint a baktériumot, tehát etetni kell őket, és a részüket megint kilöveli reggel. Tehát így mindig körülbelül egy olyan méretű populációt tud fenntartani.
2: Az evolúciós kooperáció mennyire hozható összefüggésbe a társadalom kialakulásával?
4: Ezt a kérdéskört beágyazhatjuk az egyik legizgalmasabb kutatási területébe, az evolúció biológiának, a nagy evolúciós átmenetek területébe. De tulajdonképpen, amikor ilyen hirtelen új típusú megoldások létrejöttek az evolúció során, azt mindig megelőzte korábbi evolúciós egységeknek az együttműködése. Tehát például az euszociális társadalmaknál, tehát olyan rovartársadalmakról beszélünk, ahol van egy királynő, meg vannak dolgozók, meg mindenkinek különböző feladatai vannak, és úgy működik, mint egy ilyen jól szervezett társadalom. Ennek a kialakulása, ez egy nagyon izgalmas lépés, ami jelentősen megváltoztatta az egész bioszférát. De ehhez az kellett, hogy valamikor az ősibb korokban, ezeknek az euszociális társadalmakban élő rovaroknak az ősei, azok egyszerűbb módon együttműködtek. Majd ez az együttműködés vezetett oda, hogy ők így együtt egy ilyen sikeres szelekciós egységé váltak, és ezek után alakul ki az, hogy munkamegosztás is van köztük, meg és így tovább, és így tovább. Az ember evolúciós sikere ezzel teljesen párhuzamosan azon múlik, hogy az ember őseink azok már rendkívül kooperatív együttműködő élőlények voltak, ezt biztosan tudjuk a leletekből, és kis csoportokba éltek, és ezek a kis csoportok így együttesen tudtak hatékonyabban működni, és tudták kiszorítani azokat a csoportokat, akik nem voltak képesek olyan hatékonyan együttműködni. Azt tudjuk, hogy az evolúció történetében ez a viselkedés típus, ez egy rendkívül fontos viselkedés típus. Egyébként itt akkor most zárójelbe teszem, még arról nem beszéltünk, amit ugye elindítottuk, hogy még mindig ravasz kérdés az, amiről nem beszélgettünk, hogy hogyan akadályozzák meg az együttműködők azt, hogy a csalók azok elterjedjenek és kiszorítsák őket. Tehát mi a módszer általában, vagy specifikusan egy-egy tipikus esetben? Ugye nyilván más fogunk mondani, hogyha az emberekről beszélünk, meg mást, hogyha a baktériumokról.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Sajring Istvánnal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos tanácsadójával és dr. Zahar István tudományos főmunkatárssal. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
5: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, ahol már egy éve áll a munka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz majd igénybe, amiben viszont azonnal tudtunk lépni, azaz Intercity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos a MÁV részéről, tette hozzá. Egyúttal jelezte, hogy ez ugyan nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. Ennek azonban vége. A MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC és hálókocsik forgalomba állítása újra kezdődhet, jelentette ki a politikus. A miniszter a posztban felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Egy évek óta alulfinanszírozott egészségügyi rendszert kell újra helyzetbe hozni úgy, hogy a beteg kerüljön az egészségügyi ellátás fókuszába, miközben az ágazat transzparensen működik, mondta az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt kiemelte, az egészségügy a jelen kormányzat alatt prioritást élvez, az ágazat a felső polcra került. Bejelentette, Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember fogja vezetni az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, amely hivatal független lesz a minisztériumtól, és feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése, az innovációs és kutatás összehangolása. A miniszter megerősítette azt is, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár Kaló Zoltán vezetésével valódi biztosító lesz az eddigi egyszerű kifizetőhely helyett. Hegedűs Zsolt azt mondta, a világon mindenhol kihívása a gazdasági lehetőségek és a gyorsan elérhető egészségügyi ellátás közötti egyensúly megteremtése, de a magyar ágazat mind normálisan, mind GDP arányosan alulfinanszírozott. Hozzátette, a kormányzat által ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fogják költeni. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-jei hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Az NMHH szerint egy fontos csomag esetében át lehet ütemezni a kézbesítés időpontját, de akár át is lehet irányítani a küldeményt. Ha a kézbesítés sikertelen és a megadott határidőig nem jelentkezünk a levelünkért vagy a csomagunkért, a szolgáltató visszaküldi azt a feladónak akkor is, ha a megrendelt terméket már előre kifizettük. Sokan úgy tudják, hogy ha a kézbesítési kísérletkor nem vagyunk elérhetők, vagy a küldeményt nem tudjuk átvenni, akkor a szolgáltatónak a kézbesítést legalább még egyszer meg kell kísérelnie. Ismét megrendezik a Vidéki Független Színházi Fesztivált. A kulturális seregszemlét szeptember végén Szentesen tartják, tájékoztatott a Vidéki Független Színházak Szövetségének elnöke. Kancsár Orsolya közölte, a szeptember 23-án kezdődő ötnapos fesztivál központja a szentesi Tóth József Színház és Vigadó lesz. A rendezvényt nem csak a Vidéki Független Színházak legizgalmasabb előadásai bemutatkozási fórumának szánják, hanem szakmai találkozóhelynek is. A programra meghívják a független színházi érdekképviseleteket, valamint a kulturális kormányzat képviselőit is, és közös kerekasztal beszélgetést kezdeményeznek a független színházi szféra jelenéről és jövőjéről. Kancsár Orsolya kitért arra, hogy a tavaly tavasszal alakult Vidéki Független Színházak Szövetsége egy év alatt megduplázta tagságát, ami egyértelműen jelzi, hogy országszerte egyre nagyobb az igény a vidéki független színházak önálló érdekképviseletére és szakmai összefogására. A szövetség jelenleg Magyarország 19 megyéjéből 11 tagszínházat tömörít, amelyek saját régiójukban meghatározó kulturális szereplők.
0: Az időjárásról.
5: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.
6: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Zahar Istvánnal, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, és dr. Sajring István tudományos tanácsadóval arról, hogy milyen kölcsönösen előnyös együttműködések léteznek az élővilágban. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Milyen lehetőségeitek vannak a gyakorlatban?
3: Lehet, hogy most nagyon nagyot ugrok, mert most az emberi együttműködésnek a hátteréről fogok egy kicsit beszélni. Ahogy az elején is meséltem, arra azért tudunk információkat begyűjteni, hogy hogyan viselkednek a résztvevők, milyen mechanizmusok működtetik, és abból esetleg például arra is kapunk információt, hogy mi lehet ennek a múltbeli háttere, illetve mi az a módszer, hogy megakadályozzuk azt, hogy a csalók azok elterjedjenek az együttműködők között. És például az emberi együttműködésnél lehet kísérleteket csinálni. Ezek az úgynevezett humán kísérletek, én például foglalkozom ilyenekkel is, vagy lehet olyan adatokat elemezni, ami az emberi viselkedéssel kapcsolatos, és az adatelemzésből lehet erre következtetni az emberek, hogy viselkednek bizonyos helyzetekben, amikor lehet együttműködően, vagy nem annyira együttműködően viselkedni. Megszereztünk egy viszonylag nagy adatbázist, ahol jótékonysági futóknak az adatait megkaptuk, illetve azt, hogy ezeknek a futóknak az adományozók, akik egy jótékonysági szervezetet támogatnak a futón keresztül, különböző pénzösszegeket adományoznak. A futó gyűjti, hirdeti is, hogy gyertek és adjatok, én futok 42 kilométert, és adjatok nekem pénzt. Na most itt van több érdekes szempont ebből az adatbázisban. A futó az megadja nyilván azt, hogy ki ő, meg ő hirdeti, de akik őt támogatják, azok eldönthetik, hogy megadják-e a nevüket a támogatásban nyilvánosan a honlapon, vagy nem adják meg, illetve hogy megadják-e, hogy mennyit adtak a futónak, vagy nem adják meg. Most ez azért érdekes kérdés, mert megkérdezhetjük, hogy vajon az adott pénzösszegtől függ-e az, hogy valaki megadja az összeget és a nevét, csak az összeget, csak a nevét, vagy egyiket se. És hogyha az ember elemzi ezeket az adatokat, akkor kiderül, hogy azok az adományozók, akik jellemzően az átlag alatti összeget adják, azok hajlamosak nem megadni az összeget, hanem csak a nevüket. És akik viszont nagyon nagy összeget adnak, azok hajlamosak nem megadni a nevüket, de megadni az összeget. Miért érdekes ez, vagy mire lehet ebből az nagyon egyszerű elemzésből következtetni? Arra lehet következtetni, hogy aki keveset ad, az tulajdonképpen egy picit szeretné eltüntetni ezt a számára nem túlzottan kellemes információt, hogy ő nem igazán sokat fektetett be. Tehát ez így egyfajta csalási mechanizmus. Hogy a többség körülbelül ugyanannyit ad, az pedig egy ilyen olyan mechanizmus, hogy nem akarok semmilyen irányba kitűnni a többiektől, mert ezt is tudjuk az emberről, hogy az nem vet jó fényt senkire, hogyha nagyon kitűnik a többiektől semmilyen irányba. A nagyon sokat adók, azok valószínű pont ezért tüntetik el a nevüket, nem akarnak kitűnni, mert ez kellemetlen lehet, egy ilyen kérkedés lehet egy kicsit. Viszont, ez nagyon érdekes, valószínű azért adják meg az összeget, nyilván ezt nem tudjuk, csak sejtjük, mert ezzel a támogatott személynek a hírnevét akarják támogatni. Ezzel azt akarják mondani, hogy figyelj, mi téged nagyon szeretünk és nagyra tartunk. Tehát a többiek megnézik, hogy volt, aki adott neki 50 ezer forintot, akkor őt nagyra tartják. Tehát tulajdonképpen ő egy ilyen nagyon kooperatív viselkedést végez úgy, hogy az ő kérkedése az el legyen fedve. Tehát ezt az egész kis példát azért meséltem el, hogy az ember nagyon érzékenyen manipulálja a környezetét azzal, hogy kooperáció az fönnmaradjon jól, de ha lehet, akkor néhányan megpróbálnak egy kicsit kevésbé kooperatív stratégiát követni, de még mindig jó hírnevet szerezni.
2: Gyakorlatilag akkor ez az evolúció, kooperáció, kutatási irányvonal akár piaci elemzésekhez is hozzájárulhat, hogyha jól értem.
3: Abszolút. Ezeket a dolgokat az emberi viselkedés esetében a szociológusoktól kezdve a gazdasági szakemberek mind használják ezeket az eredményeket. Egyébként ennél az adatbázisnál rengeteg mást is vizsgáltunk, és ennek alapján magának az alapítványnak tudtunk mondani javaslatokat, hogy melyek azok a dolgok, amik hatnak arra, hogy mennyi bevételt tudnak szerezni egy ilyen kampányból. Tehát például van egy régi elképzelés, hogy az indító összeg, amennyit egy futónak beadnak, az meghatározja a többiek, mennyit fognak adni. Ugye ez egy ilyen alapító hatás, többiek látják, hogy ja, ez a norma, akkor ezt fogom adni. Ezt korábban is mérték, hogy ez így történik, érdekes módon a mi esetünkben eznek lényegesen kisebb hatása volt. De például, most ha már ennél az adatbázisnál maradunk, van néhány érdekes dolog még, itt a futó maga írhat magáról egy rövid bevezetőt, amiben beírhatja, hogy miért csinálja ezt, mennyire nagy kihívás ez neki, mennyire gondolja úgy, hogy amit támogat alapítványt, az egy nagyon-nagyon fontos alapítvány. És néztük a szövegelemzés és a begyűjtött összeg alapján, hogy milyen összefüggések vannak. És amit lehet látni, hogy aki jobban hangsúlyozza, hogy aminek én gyűjtök, az egy klassz dolog, az több embert fog bevonzani. És aki azt hangsúlyozza jobban, hogy nekem ezt a futást, ezt egy nagy kihívás megcsinálni, tehát én sokat fektetek bele, az is több embert fog bevonzani. Hát ezek is pont olyan dolgok, amik ilyen nagyon emberi dolgok, de egy ilyen egyszerű adatbázisban azt lehet igazolni, hogy mi erre érzékenyek vagyunk, és tényleg így működünk, hogy az egyik ad egy költséges jelzést, akkor a másik erre reagál, és a költség függvényébe fog reagálni.
2: Sajnos emberi értelemben nagyon sokan ismerjük a csalóknak a definícióját, viszont evolúció szempontból egészen más lehet a megközelítés. Kiket nevezünk csalónak e téren?
4: Csalónak nevezük azt a viselkedést, vagy stratégiát szaknyelven, amelyik úgy húz hasznot a környezetében levő kooperáló egyedekből, hogy ő maga nem fektet ebbe energiát, tehát ő megspórolja a költségét a kooperációnak, vagy az együttműködésnek, ellenben ugyanúgy húzza a hasznait.
2: Mondjuk egysejtőek szintjén ezt hogyan kell elképzelni?
4: A mikróbák esetében ez rendkívül egyszerű, hogyha elképzelünk egy mutuális párt, fajpárt, tehát ahol két faj egymásnak segít, egyik is juttat valami tápanyagot a másiknak, másik is juttat valami tápanyagot az egyiknek, akkor ő nekik megéri ezt a kapcsolatot fenntartani, mind a kettő profitál belőle. De hogyha felbukkan egy olyan új egyed, akár egy harmadik faj, akár egy mutánsa valamelyik jelenlévő fajnak, amelyik csak elveszi a szabadon hozzáférhető hasznot, de vagy tápanyagot, de nem ad cserébe semmit, no akkor ő csal, mert akkor ő megspórolja annak a költséget, hogy bármit is termelnie kelljen. És az a költségek és az előnyök arányának a függvénye, hogy melyik stratégia, tehát a csaló vagy az együttműködő stratégia fog-e fennmaradni. A csalók mindig felbukkannak, tehát biológiai értelemben ők megkerülhetetlenek, és egyszerűbb és bonyolult stratégiák is vannak, amellyel a csalókkal le lehet számolni, de hosszú távon mindig fel fognak bukkanni, és ezért az evolúció olyan stratégia párokat, tehát olyan együttműködő fajokat tud előnyben részesíteni, amelyeknél szorosabb az együttműködés, és több előnyt ad, mint amennyit egy véletlenszerűen felbukkanó csaló ki tud húzni a rendszerből. Például mondhatnám a többsejtű organizmusok, növények, állatok, vagy akár az ember esetében is azt, hogy a többsejtű szervezet az egy együttműködés az önálló sejtek között, amelyek aláírták azt a szerződést, hogy ők örökre együtt maradnak, vagy legalábbis nagyon sokáig együtt maradnak, és közösbe teszik bele a munkájukat. Na most ehhez képest dönthet úgy egy sejt, hogy ő mégis inkább a saját kontójára elkezd szaporodni, illetve a gazdaszervezet kárára, mert ugye ez az, amikor egy rákos sejt keletkezik, vagy egy mutáció révén létrejön egy rákos sejt típus, és onnantól kezdve akár a teljes szervezet erőforrásait felélheti, és elpusztíthatja azt a sejtet. Tehát ez egy tipikus csaló viselkedés, és ez az együttműködés nagyon sok szintjén megjelenik, ha nem mindenhol hívjuk rákos sejteknek, de nagyon sokféle formában jelenhet ez meg, tehát tényleg akár az egysejtűek közötti együttműködést is tönkreteheti, de akár az emberi szervezetet is.
2: Azt értem, hogy evolúció szinten a régmúltból is lehet következtetni dolgokra, de mi a helyzet a jövővel? A jövő kooperációját tudjátok-e vagy szeretnétek-e vizsgálni, és segítsége ehhez mondjuk a mesterséges intelligencia?
4: A triviális válasz erre az, hogy nincsen olyan szervezet a Földön, amely globális szinten tudna kooperálni, most az összes egyede globális szinten tudna kooperálni egymással. Mi most majd, hogy nem rá vagyunk kényszerítve arra, hogy ezt megtegyük, mert a klímaváltozás, az, meg az egyéb globális problémák, amelyek ennek kapcsán felmerülnek, azok erősen abba az irányba sodornak minket, ahol globális szintű összefogásra van szükség, globális szintű együttműködésre van szükség, ahol minden egyed feláldoz valamit a saját hasznából, vagy a saját előnyéből a közösség érdekéért, hogy mint közösség, mint a Föld bolygó túl tudjunk élni, amelyen ember is van. mert hogy a bolygó nélkülünk is túl fog élni, csak az nekünk nyilván nem egy kedvező forgatókönyv.
2: Viszont mindenképpen érdekes kérdés az, hogy akár mi kooperálhatunk-e a mesterséges intelligenciával, vagy akár a mesterséges intelligencia és mesterséges intelligencia közötti kooperációból tanulhatunk-e valamit.
3: Ez most az történik, hogy mi együttműködünk a mesterséges intelligenciával, tehát amikor valaki ír egy cikket és fölteszi az internetre, azt felhasználja a mesterséges intelligencia arra, hogy magát képezze, tehát ezzel én segítettem őt, és amikor én kérdezek tőle valamit, és mondjuk tegyük föl, hogy nem hülyeséget válaszol, akkor viszont ő segített nekem. Tehát, hogy ez a dolog létezik már most is, és sokan írnak arról, hogy ez egyre célzottabb lesz, ez az együttműködés, és hogyha megnézzük a tudományos világot, ugye a legtöbben ezt a ChatGPT-t ismerik, mint mesterséges intelligenciát, de ezen túl most már nagyon-nagyon sok olyan ettől elkülönült platformban, amelyik a mesterséges intelligenciára épül, és éppen a tudomány világában vannak olyanok, amelyek direkt erre specializálódnak. A második kérdésre a mesterséges intelligenciák együttműködése, hát azt kell mondjam, hogy azért itt rengeteg minden olyan probléma van, ami riasztónak is tűnhet. Tehát sokszor érezhetjük úgy, hogy nagyon sok olyan képessége van, amiben messze túlmutat rajtunk. Hát az információ összegyűjtésében, annak a kezelésében elképesztő gyors, amit mi nem tudunk lekövetni, és egyáltalán nincs kizárva, hogy ezt rossz indulatú módon lehessen használni, és a végén nagyon rossz irányba menjen el. Ez az egész, tehát hogy úgy mondjam, nem hiszem, hogy egyedül vagyok azzal, hogy nem csupa optimizmussal gondolok erre az új világra.
4: Egy fontos különbséget szeretnék azért kihangsúlyozni a mesterséges intelligencia meg a biológiai organizmusok között, és az pedig az, hogy a mesterséges intelligencia jelenleg nem tud szaporodni. A kooperációt is mi biológusok biológiai organizmusokra értelmezzük azért, mert hogy azt gondoljuk, hogy a biológiai organizmusok természetes szelekciója az, ami a csalók ellenében például a kooperációt fent tudja tartani. Hogyha mesterséges intelligencia, ami még nem tud szaporodni, ott a természetes szelekció sem működik, tehát ugye nincsenek különböző mesterséges intelligenciák, amelyek egymással vetélkedve szaporodnának és törekednének arra, hogy minél több felhasználót meghódítsanak. Valószínűleg az idő kérdése és a mesterséges intelligencia is el fog jutni egy olyan szintre, ahol valamilyen primitív szaporodást fog tudni produkálni, de még nem tartunk ott, és amíg nem tartunk ott, addig a természetes szelekciónak sincs kitéve a mesterséges intelligencia, valami fajta más szelekciónak van kitéve, amit például a nagy tech cégek kontrollálnak, vagy esetleg a felhasználók valami indirekt módon.
2: Tulajdonképpen itt a beszélgetés alatt jól körvonalazódik az én olvasatomban, hogy mennyi mindenre is jó ez a kooperáció kutatás, ugye a csalás elhárítása. Ott van a lazac, ami már gazdasági haszonnal is jár, és ott van még a társadalmi levetülés az egésznek, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben vett jó gyakorlatokat is tudjuk adaptálni. Ezekből a kutatásokból lesz, jól értem?
3: Természetesen, ahogy erről már szó volt, a klímaváltozás elleni küzdelem az egy ilyen globális együttműködési kihívás. Nyilván a probléma ugyanaz nagy skálán, hogy azok, akik nem vesznek részt ebbe az erőfeszítésbe, azok járnak jobban, mert nem tesznek be a közösbe, viszont a haszonból ugyanúgy részesülnek. Amilyen sikertelenek ezek a megbeszélések, ezek a klímacsúcsok az utóbbi évtizeden, ez pontosan mutatja, hogy mennyire nem működik ez jól az embernél. De egyébként, hogy ha már itten szóba jött, ennek a problémakörnek a kísérletes vizsgálatával is foglalkozunk, tehát éppen most helyeztünk be egy olyan humán kísérlet sorozatot, ahol azt vizsgáltuk, hogy kísérleti beállításban a kísérlet résztvevői mikor hajlandóak inkább együttműködni egy ilyen klímaszituációhoz hasonló helyzetben, vagy mikor kevésbé együttműködőek. Talán itt gyorsan megosztható érdekes következtetés, hogy közben azt is vizsgáltuk, hogy a résztvevőknek milyen személyiségjegyeik vannak, hogy milyen személyiségjegyek határozzák meg az együttműködési hajlamot. És ami legmeglepőbb volt, hogy mértük azt, hogy mennyire érzi komoly problémának a klímaváltozást az adott kísérleti arany, illetve arra is rákérdeztünk, hogy ő mennyire aktív ebben, hogy tegyen ellene. És az egyetlen csoportja, a faktorok egyetlen csoportja az az úgynevezett klímaaktivitás volt, ami kapcsolatban volt azzal, hogy valaki mennyire volt együttműködő egy ilyen szituációban, pedig a kísérlet során egyszer se ejtettük ki azt a szót, hogy klímaváltozás. Tehát ez egy olyan helyzet volt, hogy egyszerűen vagy kooperál valaki, vagy nem kooperál, nem volt kontextusba helyezve. Ez nekünk meglepő eredmény volt, mert például azt is mértük, hogy valaki egy képzeletbi helyzetben, egy ilyen kérdében mennyire gondolja, hogy ő segítőkész másokkal, és ezzel nem volt kapcsolatban. Tehát ez az az érdekes következtetés, hogy valaki mit gondol magáról, hogy ő milyen, az sokkal kevésbé számít, az sokkal inkább azt számít, hogy arra kérdezünk rá, hogy te miket szoktál csinálni.
4: Egy nagyon kritikus, fontos különbség

0: adjuk ezt meg kooperatíve.
1: Ami viszont a mi oldalunkon van, tehát egyáltalán nem tagadva az, hogy nincs egy igazi szelekciós mechanizmus, ahogy István is mondta, de a mi oldalunkon van, hogy elvileg beszélgetni lehet a dolgokról, és megállapodásokat lehet kötni, illetve elvileg, aki megszegi a megállapodást, azt lehet büntetni. Tehát be lehet építeni olyan mechanizmusokat, amelyekkel a csalókat hát megpróbáljuk kordába tartani. Nem állítom, hogy ez eddig sikeres volt egyáltalán, csak azt szeretném mondani, hogy ez egy másik szituáció. Alapvetően.
2: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy milyen kölcsönösen előnyös együttműködések léteznek az élővilágban.
3: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
4: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban. Hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb

0: rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, ahol már egy éve áll a munka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe, amiben viszont azonnal tudtunk lépni, azaz Intercity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos a MÁV részéről, tette hozzá. Egyúttal jelezte, hogy ez ugyan nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. Ennek azonban vége. A MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC és hálókocsik forgalomba állítása újra kezdődhet, jelentette ki a politikus. A miniszter a posztban felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Magyar Neurológiai Társaság rangos kitüntetése, a szakterület egyik legjelentősebb elismerése a Sánta Kálmán emlékérem. Ezt idén Csépány Tündének, a Debreceni Egyetem docensének, a Szklerózis Multiplex Centrum vezetőjének ítélték oda iskolateremtő munkásságáért, az SM kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért. Csépány Tünde a második nő a kitüntetettek sorában. Pályáját az SM betegek gyógyításának szentelte. Az évek évtizedek során nagyot fejlődött ez a terület. 1996-ban jelent meg az első immunológiai gyógyszer, ami áttörést jelentett a szklerózis multiplex kezelésében. Ma már több mint 50 készítménnyel, személyre szabott terápiával tudják segíteni, hogy az érintettek teljes, aktív életet élhessenek. Csépány Tündét hallják.
1: Sánta Kálmán olyan nagyszerű ember, aki ezt a klinikát, neurológiai országos központtá tette annak idején, és olyan mértékű kutatásokat végzett, egybefonva az oktatással és a gyógyítással, ami páratlan volt annak idején. A róla elnevezett díjat, amit a felesége 25 éves halálévfordulójakor gondolt ki és adományozták először, nyilvánvalóan egy olyan személynek gondolták adni, aki aki a klinikai gyógyításban, kutatásban méltó lehet rá, követi az ő nyomdokát. Elsősorban ez mindig egy egyetemi központba teremtődik meg. Én 1980 óta ezen a klinikán dolgozom. 90-es évek után választottam egy olyan betegcsoportot, szklerózis multiplex, ami krónikus fiatalkorba kezdődik, akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz-e kezelése valójában. Akiket láttunk, a diagnosztika később állapította meg a betegséget, ezért sokkal hamarabb tűnt úgy, hogy rokkantá válnak, és én szerettem volna ezt jobban megismerni. Miután az immunológia óriásra elkezdett fejlődni, és látva, hogy milyen lehetőségek vannak, már az ember nem tudja elereszteni ezt.
0: Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-jei hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Az NMHH szerint egy fontos csomag esetében át lehet ütemezni a kézbesítés időpontját, de akár át is lehet irányítani a küldeményt. Ha a kézbesítés sikertelen és a megadott határidőig nem jelentkezünk a levelünkért vagy a csomagunkért, a szolgáltató visszaküldi azt a feladónak akkor is, ha a megrendelt terméket már előre kifizettük. Sokan úgy tudják, hogy ha a kézbesítési kísérletkor nem vagyunk elérhetők, vagy a küldeményt nem tudjuk átvenni, akkor a szolgáltatónak a kézbesítést legalább még egyszer meg kell kísérelnie. Ahogy már évek óta idén-nyáron is megrendezték a Nemzeti Parkok hetét, a nyitó esemény a fővárosban volt június 1. hétvégéjén. A Vajdahunyadvárban, a Mezőgazdasági Múzeumban mind a 10 hazai nemzeti park bemutatkozott, köztük a Hortobágyi Nemzeti Park is. Az állami természetvédelem munkáját, eredményeit itt széles körben tudták megismertetni. A budapesti alkalom után a saját területükön is szerveztek programokat a parkok. Részletek Meggyesi Gergely Árpádtól, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójától.
2: Sok éve folyik ez a rendezvény, és 4 éve már Budapesten, Vajdahunyadvára, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ad otthon ennek. Itt a 10 nemzeti park együtt, egy helyen tudja megmutatni, hogy a magyar állami természetvédelem mire képes. Nem csak a turizmusra van kihegyezve ez a rendezvény, itt számot adunk arról adni, hogy milyen pozitív változásokat tudtunk elérni az élővilágban, esetlegesen a műemlékvédelemben, és a 10 nemzeti park igazgatóság mellett nagyon sok olyan partner is itt van, például a WWF, a Természetjárók Szövetsége, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, tényleg nagyon sok természetvédelmi szervezet is megjelenik, ami pedig azt hivatott szolgálni, hogy lássák, hogy az állami természetvédelem és a civilek egyazon célért hatékonyan tudnak együtt küzdeni. Tehát egy igazi nagy forgatag szokott ilyenkor lezajlani. Ez a hétvége, ez a nyitó rendezvény, amikor együtt van a 10 nemzeti park igazgatóság, de utána a rákövetkező héten minden nemzeti park fókuszáltan figyel arra, hogy olyan programokat is mutasson a területén, ami különlegesség, tehát ez egy hetes rendezvény, a megnyitója történik Budapesten. A Hortobágyi Nemzeti Park is ilyen programokat tervezett Tiszakürtől egészen Záhonyig. Hortobágyon például ez idő alatt lovasnapok zajlottak le Tiszakürtön, tiszavirágzást nézhettek az érdeklődők, a Medgyes csárda környékén történelmi utazáson vehettek részt az oda kilátogatók. Tehát próbálunk olyan sokrétű és egy nemzeti park működésének minden vetületét bemutató programsorozatot adni ezen a héten koncentráltan, ami minden igényt kielégít.
0: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 25-én csütörtökön a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Hamarosan hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyerrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy egy kárpát-aljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. Hogyan élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor, hogyan és miről prédikált, miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? Ezeket a kérdéseket is feltesszük Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésznek 6:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség a mai elcsendesedés alkalmával Kús Ádámot, a rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, körülöttünk minden változik. Amit biztosnak hittünk, egyik napról a másikra meginokhat. Köszönjük, hogy te nem vagy kiszolgáltatva az időnek, vagy az emberi változásoknak. Kérünk, segíts ma is benned megtalálni azt a szilárd alapot, amelyre bátran ráépíthetjük az életünket. Amen. A 119. Zsoltár 89-től 94-ig terjedő verseiből szól hozzánk Istenünk. Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll rendíthetetlenül. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtet, ne elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tiéd vagyok. Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Amen. Kedves testvérek, gyermekkoromban sokat nézegettem dédnagyapám régi pengőit. Különösen lenyűgözött egy banki jegy, amelyen az állt 1 milliárd mil pengő. Gyerekként azt gondoltam, hogy aki ilyen pénzt tartott a kezében, az biztosan mérhetetlenül gazdag volt. Aztán elmagyarázták, hogy éppen az ellenkezője igaz. Akkor állt romlott abban az időben a pénz értéke, hogy szinte semmit sem ért. Ami egykor vagyonnak számított, egyik napról a másikra értéktelenné vált. Az emberi világban sok minden változik. A pénzek elveszítik értéküket, a birodalmak összeomlanak, a divat elmúlik, biztosnak hitt dolgok meginognak. A zsoltáros azonban talál egy olyan kapaszkodót, amely nem változik. Ezért vallja, Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. Tekintsünk ma rá életünkre. Mennyi minden van, amiben reménykedünk, amit biztosnak hiszünk, pedig legbelül tudjuk, hogy törékeny és múlandó. Sokan azt gondolják, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani. Ugyanakkor sokan vannak, akik az egészséges életviteltől remélnek változást, és sorolhatnánk talán több mindent, amivel az ember biztonságosabbá, állandóbbá szeretné tenni az életét. Persze mindez, amit felsoroltunk, nagyon fontos önmagában. De korán sem állandó. Mert a pénz elértéktelenedhet, az egészség akár rajtunk kívülálló okokból is megszűnhet. A zsoltáros felhívja a figyelmünket arra, hogy aki állandóságot keres, az Úrnál keresse, mert ott megtalálhatja, és ott találhatja meg egyedül. Ahogy a 796. református énekünk egyik versszaka is fogalmaz, nincsen búm, mely könnyet adjon, míg szerelmed van velem, nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Ez a szemlélet megúv minket rengeteg lelki gyötrődéstől, és rengeteg kérdésre ad választ. És mintha a 94. versben egy egyszerű mondatban össze is foglalná a lényeget az imádkozó. Sok minden változhat, sok minden elmúlhat, de a tiéd vagyok. Erre kell rájönnöm, Uram, hogy a tiéd vagyok. Nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. milyen sokszor élünk magunknak, és azt gondoljuk, hogy miénk a világ. A gyeplő a kezünkben van. Közben pedig apró elemek, események, történések összetudják borítani a legbiztosabbnak hitt dolgainkat is az életben. Amikor azt hisszük, hogy minden a kezünkben van, könnyen csalódunk. Elég egy váratlan esemény, egy betegség vagy egy veszteség, és kiderül, mennyire törékenyek is vagyunk. Ilyenkor válik igazán fontossá, hogy kihez tartozunk. Az ő tulajdona vagy, és vagyok én is. Ez pedig az életem legértékesebb valutája. Ez nem értéktelenedik, nem változik, hanem örök és állandó. Biztassuk magunkat és egymást is ezzel. Tiéd vagyok, Uram. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket. Hozzád tartozni a legnagyobb biztonság. Amikor elveszítjük a kapaszkodóinkat, őrizd meg attól, hogy kétségbe essünk. Hadd jusson eszünkbe újra és újra, hogy a te hűséged nem változik, és hogy senki nem ragadhat ki minket a te kezedből. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor, hogyan és miről prédikált, miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Először is szeretném indokolni, hogy miért beszélgetünk. A Kárpát Hír nevű hírportálon jött velem szembe egy fotó. Hát a történet is természetesen megrázó volt, de nekem a fotóval volt igazán megrázó. Ennek a következő volt a címe: Szalókán búcsúztatták el Kádas Károly kárpátaljai katonát, aki Szumi megyében hunyt el, és a rövid cikk az Kádas Károly temetéséről szólt, amiben ugyan nincs benne, hogy református szertartás szerint temették el, viszont a fotón látszik a sír mellett, hogy ott áll palástban egy lelkész, és ez a lelkész, ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek, és nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltat, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hagy csapjak bele, ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
3: Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetési istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián, és talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részvétüket nyilvánítani a családnak, az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik azon a napon, amikor én szolgálok, mármint a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
2: De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
3: Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amik távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. és ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem, hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a híréről, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Tehát nem egy könnyű helyzet, és nem egy könnyű pillanat volt az, amikor jött a hír, de nem egy olyan dolog futott végig rajtam, ami egy lehetetlennek tűnő dolog, vagy valami, amiből menekülni kellene, hanem sokkal inkább annak az érzése, hogy Istennel ebben is helyt kell állni. És benne volt a szívemben annak a kérdése, és talán még kíváncsiságnak is lehet nevezni, hogy hogyan fogok ebben helyt állni, hiszen ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új helyzet, már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, és ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot. Tulajdonképpen a legnagyobb izgalom emiatt volt bennem, hogy helyesen tudjam ukránul is elmondani azt az evangélium üzenetet, ami megtólítja az ott lévőket.
2: A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukrán katonaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
3: Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés, vagy feltétel szabva, hogy két nyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak, tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a résztvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70%-a magyar ajkúak, és 30%-a csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljunk azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészít a szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az istentisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
2: Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
3: Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül. És ha végighallgatnak egy istentiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az istentiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni, az azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
2: Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni, a mondandóra. Tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, ez márciusban volt. Mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
3: János evangéliumából hirdettem Istennek ígét, a harmadik rész 16. verséből. Egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre. Aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna. És ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak, a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt meg értünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Vagy hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
2: Nem tudom, mennyire lehet megítélni lelkészként azt, amit most kérdezni fogok. Nyugodtan mondd, hogy ez egy esetlen kérdés, ha így gondolod, de hogy lehet, tehát hogy látod, sikerült-e ezt a vigasztalást, amiről az előbb beszéltél, az anyai szívnek, a családnak, a közösségnek is, a közelebbi, távolabbi közösségnek átadni, vagy egyáltalán meg tudja ezt egy lelkész egy ilyen temetési igéhirdetés után ítélni, hogy ez így megtörténik-e, sikeresen átmegye, hogy így mondjam, amit szeretne mondani?
3: Akkor nem tudtam megítélni egyáltalán. Mindaz a helyzet, ami körbevett bennünket, hogy úgy mondjam, nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni. Persze nem azért, mintha vesztett volna az erejéből, hanem azért, mert maga a környezet és a körülmény az rettentően más volt, mint bármikor a korábbiakban. Akkor nem nagyon lehet ezt így megítélni, soha nem is tudtam, nem csak most, hanem máskor sem, hogy egy ige hirdetés ott a temetésen, a koporsónál, a sírnál mennyire szólítja meg az embernek szívét, és mennyire érti meg azt az üzenet, tehát amit az Isten lelke a szívünkre akar helyezni. Ez inkább az utó beszélgetések révén, a család látogatása révén derül ki, hogy megértettek-e valamit belőle, és hogy az az ige, ami ott el lett vetve, az valóban jó helyre került-e is. Én azt látom, hogy bár gyümölcs még nem lett belőle, de nem az útszélre esett az ige, hanem szívbe, amely megteremheti annak a gyümölcsét.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A kormány a rendkívüli

0: energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.
1: Az időjárásról.
0: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat záporzivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. Június 25-e csütörtök van, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Ma a Vilmosoknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most pedig hallgassák meg kínálatunkat 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30 híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a Kisvárdai Szakképzési Centrum a Vizner Zoltán szakképzésért díjat adományozta Pálfi Valentinnek a szakképzésben végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként. Pálfi Valentin több mint 10 éve dolgozik az oktatásban, főként informatika tantárgyat oktatva a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskolában, ahol általános igazgatóhelyettes is. Pálfi Valentinnal beszélgetünk, 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Június 25-e van, amikor is a Vilmosok és a Violák ünneplik névnapjukat. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik. Elemeinek jelentése akarat és sisak. A viola egy latin eredetű virágnév, amely sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt. Nézzük, milyen jeles események köthetők ehhez a naphoz. 1887-ben, június 25-én született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. A Nyugat író csoportjához csatlakozott, a sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek, és Így írtokti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt, jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelv bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai. Műfordítóként Goethe, Heine és Milne műveit is tolmácsolta. 1930 után agydaganat támadta meg, Stockholmban. Egy híres svéd sebész operálta meg, ebből született sajátos riportkötete az Utazás a koponyám körül. 1952-ben, szintén június 25-én született Erdő Péter, az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása. Római katolikus pap, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, 1998 és 2003 között a Pázmány Péter katolikus egyetem rektora, 2002-től az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása. 2003-ban bíborossá nevezték ki. 1997-ben ezen a napon hunyt el Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. Technikai fejlesztéseivel és folyamatos filmes munkájával bárki számára elérhetővé és népszerűvé tette a könnyű búvárkodást. Katonai tanulmányainak befejezése után a haditengerészet víz alatti tanulmányokkal foglalkozó kutatócsoportját vezette. A katonai célú fejlesztések eredményeként nevéhez kötődik a könnyű búvár légzőkészülék kifejlesztése. Leszerelése után egy korábbi aknaszedő hajót átalakított oceanográfiai kutatóhajóvá, amelyet Kalypszó néven ismert meg a világ. Népszerűségét természetfilmjeinek széles körű ismertsége okozta és tudományos munkásságának elismeréséül a Francia Akadémia tagjává fogadta. Számos könyvet írt, dokumentumfilmek készítésében is sikeres volt. Kedves hallgatóink, a június 25-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Otthontalanság. Sok évig úgy éreztem, nincs otthonom. Az asszonnyal egy szobakonyhás albérletben kezdtük, amit mégsem lehetett otthonnak nevezni. Ide születtek a gyerekeink is, egész iskolás korukig így laktunk. A szoba csupa ágy volt, meg csupa szekrény. A tévét is a konyhába tettük, hogy ne zavarja a gyerekeket. Éjjelente minden sarokban szuszogott valaki. Aztán kölcsönt vettünk fel, és építkezni kezdtünk. Az egész rokonság segített, de így is 20 év telt el, mire minden kész és tökéletes lett, olyan, amilyennek elképzeltük. Feleségemmel alig láttuk egymást, éjjel-nappal dolgoztunk. Nyaralni is csak a gyerekek mentek, legtöbbször ők is a nagyszülőkhöz, hogy ne kerüljön sokba. Mire mindenkinek lett gyönyörűen berendezett saját szobája, tévéje, számítógépe, és a teleken is felépült a téliesített nyaraló, idegenek lettünk egymásnak. A gyerekek kirepültek, mi meg szép csendesen, közös megegyezéssel elváltunk. Nejem vitte a nyaralót, a drágább autót, meg a KP felét, és távozott. Én meg itt maradtam, egyedül. Van házam, lakásom, bútoraim, szép tárgyaim, de otthonom az nincs. Ha akarom, akkor hétfőtől péntekig más és más helyiségben alhatok. Nem szuszog már a fülembe senki. A tévét is 3 helyiségben nézhetem, mégis egyre inkább azt érzem, otthontalan vagyok. Mire rájöttem, hogy az otthon az, ahol nem vagyok egyedül, mert azokkal élek, akiket szeretek, megöregedtem. Ma már tudom, az az otthon, ahol jól érzem magam és boldog vagyok, még akkor is, ha szűkebb a hely, mint szeretném. A többi, az csak ház, lakás és díszlet. Holnap feladok egy társkereső hirdetést, mert nem akarok otthontalanul élni.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyűjtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Kisvárdai Szakképzési Centrum a Vizer Zoltán szakképzésért díjat adományozta Pálfi Valentinnek a szakképzésben végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként. Pálfi Valentin több mint 10 éve dolgozik az oktatásban, főként informatika tantárgyat oktatva a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskolában. Munkájában mindig arra törekedett, hogy tanulói ne csupán használják, hanem magabiztosan és tudatosan alkalmazzák a digitális eszközöket a mindennapokban. Szakmai tudása, elhivatottsága és vezetői képességei révén a Fehérgyarmati Szakképzési Intézmény általános igazgató helyettesévé nevezték ki. Oktatóként és vezetőként is meghatározó szereplője ennek a közösségnek, ugyanis a Vizer Zoltán szakképzésért díjméltó elismerése annak a magas színvonalú és elkötelezett munkának, amit Pálfi Valentin nap mint nap végez a szakképzés fejlődése érdekében. Pálfi Valentinnal Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Lassan zárul a 2025-ös és 2026-os tanév minden iskolában, Fehérgyarmaton pedig még díjátadása is sor került nem olyan régen, ugyanis a Fehérgyarmati Kisvárdai SC Móricz Zsigmond szakképző iskolában átadásra került a Vizer Zoltán díj, amelyet Pálfi Valentin igazgatóhelyettes úr kapott, aki ezt a díjat rajta kívül 5 pedagógussal egyetemben kaphatta meg ebben a tanévben. De hogy miért fontos ez a díjazás, és hogy mit ismernek el vele, arról fogunk beszélgetni a következő percekben. Igazgató helyettes úr, először is szeretném gratulációmat kifejezni ehhez a díjazáshoz. Hát gondolom olyan szakmai munka kell hozzá, hogy valaki ezt megkaphassa, de mit kell tudnunk magáról a díjnak az elnevezettjéről, Vizer Zoltánról, és ez a díj mit is takar valójában, ki kaphatja meg?
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Vizer Zoltán díj 2019-ben a szakképző iskolában dolgozott, mint szakmai igazgató helyettes, sajnos elhalálozott az úriember, és ezért róla nevezték el ezt a díjat. 2020 óta adják át ezt a díjat minden intézményben, aki a szakképzési centrum tagintézményéhez tartozik. Ebben az évben a Fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskolából Vastag József igazgató úr az iskola tantestületével, illetve a szülői munkaközösséggel úgy döntött, hogy engem szeretnének felterjeszteni erre a díjra. Ezt a díjat általában azok az oktatók, vezetők kapják az intézményekben, akik kiemelkedő munkát végeztek a szakképzésben, és megtesznek mindent a szakképzésben azért, hogy a tanulók, illetve az iskola fejlődése folyamatos legyen.
2: Igazgató helyettes úr előtt akkor nem volt titok, hogy ez a díjazás be fog következni?
3: Igazgató úr volt az, aki először a tantestülettel leültek, természetesen én nem voltam jelen, és megbeszélték azt, hogy az idei tanévben kikapja ezt a díjat. Igazgató úr felterjesztette a nevemet, és a tantestület elvileg egybehangzóan elfogadta ezt a felterjesztést, és utána értesített engem igazgató úr arról, hogy ezt a díjat ebben a tanévben én fogom kapni.
2: Milyen érzés volt maga az információ, a hír, hogy hát ezt a díjazást megkaphatja a igazgató helyettes úr?
3: Megmondom őszintén, hogy meglepődtem, hisz teljesen abban a tudatban voltam, hogy valamelyik nyugdíj előtt álló oktatónk fogja megkapni, de mivel a centrum is jelezte igazgató úrnak, hogy szakmailag megfelelek erre a díjra, ezért igazgató ragaszkodott hozzá, hogy ebben a tanévben én kapjam ezt a díjat, úgyhogy nagyon-nagyon jól esett, és megtisztelőnek éreztem ezt a díjat.
2: A pontos megnevezése igazgatóhelyettes úr munkakörének általános igazgatóhelyettes, hát ez nagyon sok területtel járhat, nagyon sok munkával járhat, nagyon sok felelősség is tartozhat hozzá. Ha a munkakört be kellene azonosítani, akkor milyen tevékenységeket végez igazgatóhelyettes úr a mindennapokban? Nyilván szerteágazó, nem is kell mindet felsorolni, lehet, hogy a műsoridő kevés is lenne hozzá.
3: Igen, mint igazgatóhelyettesként nagyon sok munkaköröm van, de amit ki tudnék emelni, az a kréta rendszernek a kezelése, hisz mióta bevezették a kréta rendszert, szinte mindent ebben a rendszerben kell elvégezni, a tanulók értékelését, az összes tanulói adatot, alkalmazottak adatait ebben kell rögzíteni. Most bevezették a digitális bizonyítványt, azt szintén ebben a rendszerben kell elvégezni, úgyhogy a napom nagyobb részét a kréta rendszer kezelése teszi ki, de emellett természetesen a szakmai vizsgáztatás, a duális képzés megszervezése, tantárgyfelosztás, órendkészítés és a mindennapi levelek megválaszolása is a munkaköröm része.
2: Még mielőtt a rádió hallgatók azt gondolnák, hogy igazgatóhelyettes úrnak főként ezen területeken kell csak helytállnia, ugyanúgy oktat is, órát is tart, mégpedig az informatika területén, ami szerintem most a 21. században abszolút nélkülözhetetlen, főként a fiatalok számára. Itt az informatika területén hogy látja az intézménynek akár a gépi ellátottságát, a fizikai hátterét, minden adott hozzá, hogy ezt a tantárgyat, ami eléggé komplex, lehessen méltó módon tanítani?
3: Igen, én jelenleg informatikát oktatok az iskolában a 9. osztályosoknak. 2014 óta vagyok a szakképzési centrumnál, vagyis a Móricz Zsigmond szakképző iskolánál, és azóta folyamatosan oktatom az informatikát. Hál' Istennek 3 éve folyamatosan minden évben fejlesztik az informatikai rendszerünket. Jelenleg 80 számítógéppel rendelkezünk, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a tanulók az informatikát el tudják sajátítani. Digitális kultúra jelenleg a 9. osztályosoknak az a tantárgy informatikából. Én úgy gondolom, hogy a mindennapokhoz nagyon fontos és szükséges ez a tantárgy, mivel az életünk részévé vált az informatika, és enélkül a mai világban szerintem már nem is lehetne boldogulni.
2: Igazgató helyettes úrhoz hozzátartozik a felnőtt képzés is. Szerintem ezen a területen is van informatika oktatás. Mennyire népszerű a felnőtt képzés, hiszen itt nagyon sok szakmát oktatnak, az állam biztosít is lehetőséget ahhoz, hogy ezeket a szakmákat ingyenesen meg lehessen szerezni, ezáltal sokan jelentkeznek, sokan szeretnének újból megtanulni szakmát, vagy új szakmát megtanulni?
3: Igen. Nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted, mivel a felnőtt oktatás intézményünk egyik fő profilja, nagyon sok tanuló jelentkezik, szinte éves szinten több mint 300 tanuló jelentkezik valamilyen szakmára. 2 évesek ezek a képzések, ingyenesen lehet természetesen jelentkezni, ilyen semmilyen költséggel nem jár. 2 éves képzést elvégezték, akkor utána lehet még egy szakmára jelentkezni. Az idei tanévben is megkezdődött a jelentkezés, a leggyakrabban a villanyszerelő, szakács, kőműves, sportedző vagy informatikai szakra jelentkeznek, de emellett természetesen még van több szakmánk is. Jelenleg 11 szakmát indítunk minden tanévben, úgyhogy úgy gondolom, hogy ha bárki szeretné magát fejleszteni, akkor mindenképpen keressen meg minket. Az iskolánkban tudnak jelentkezni egy jelentkezési lap kitöltésével, és onnantól kezdve már az adminisztrációs részt azt mi fogjuk elvégezni.
2: Most a tanév végén járunk, milyen szakmai teendők vannak az intézményben, gondolom vannak a vizsgák, a tanév lezárása, a tanulóknak az osztályzása, nem kezdem el sorolni, de hát van teendő.
3: Van bőségesen. Nemrég értek véget a szakmai vizsgák, ebben a tanévben is közel 20 osztályt vizsgáztattunk le sikeresen. Mivel befejeződtek a szakmai vizsgák, így most áttértünk a 9-es, 10-es osztályoknak a bizonyítvány megírására, illetve a 9-es osztályosoknál bevezették a digitális bizonyítványt, így most ennek az újdonság erejével próbáljuk meg a digitális bizonyítványt kiállítani, de emellett természetesen, ahogy a tanév befejeződik, már kezdődik a 26-27-es tanévnek az előzetes munkái, a tantárgyfelosztás, elkészítés, szakmai program, illetve minden olyan információt át kell adnunk a szakképzési centrumnak, amiben elő tudjuk állítani a következő tanévnek a tantervezetét.
2: Nyáron lesz a nyári gyakorlat, vagy a nyár a tanulóknak is a pihenésről szól?
3: 10. osztályban nappal is képzésben egybefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a tanulóknak. Ez pontosan 6. hó 18-án kezdődik meg. Minden szakmán más óraszámban kell az egybefüggő szakmai gyakorlatot teljesíteni, illetve felnőtt képzésben is a 11. osztályosoknak egybefüggő gyakorlatot kell teljesíteni. Nekik már kevesebb óraszámban, de szintén nekik is ezt teljesíteni kell ahhoz, hogy a 12. évfolyamba tudjanak lépni.
2: A vezetőségnek és a pedagógusoknak mikor indul a nyári szünet? Hiszen a tanulók, ha már nincsenek is az intézményben, az adminisztratív feladatokat még el kell végezni.
3: Az oktatók 6. hó 30-ig, és hát július 1-től már szabadságon vannak, addig nekik is minden nap be kell jönni, és természetesen a tanév végét adminisztrálni, a tanulókat lezárni, záradékolni a bizonyítványokat, viszont a vezetőknek kevesebb a szabadidejük, nekünk általában a júliusi hónap az, amikor el tudunk menni a családdal egy kicsit kikapcsolódni, viszont augusztus elejétől már bent kell lenni, mert el kell kezdeni a következő tanévnek az elkészítését.
2: Mosolyogva hallgattam a múltkor egy diákot, megkérdezték, hogy mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz, azt mondta, hogy télen medve, nyáron tanár, de hát nem igaz ez a 3 hónap nyári szünet már ezek szerint.
3: Sokan igen, abban a tudatban vannak, hogy a pedagógusoknak ott van a teljes 3 hónap, de én azt tudom, tudom erre mondani, hogy nagyon felgyorsult a világ, rengeteg lett az adminisztráció, így a pedagógusoknak is többször előfordul, hogy a nyári szünet folyamán be kell jönni. Ez lehet az egybefüggő szakmai gyakorlat miatt, vagy az ágazati vizsga teljesítéséért, vagy esetleg az órend megbeszélése miatt, vagy esetleg nyári csoportokat is szoktunk tartani, úgyhogy ez a 3 hónap, én úgy gondolom, hogy lassan 1,5 hónapra szűkül le, és az a 1,5 hónap az, ami egy aktív pihenésnek számíthat.
2: Pálffy Valentin igazgatóhelyettes úrnak köszönöm a beszélgetést, szeretettel gratulálok még egyszer a Vizer Zoltán díjazáshoz, bízunk benne, hogy ennek a tanévnek a lezárását követően azért pihenésre is lesz majd idő a nyár folyamán.
3: Én is bízom benne, hogy a júliusi hónapban ki tudok egy kicsit kapcsolódni, nagyon hosszú volt ez a tanév, én úgy gondolom a következő tanév még hosszabb lesz, úgyhogy nagyon jól fog esni ez a kis kikapcsolódás.
1: A Kisvárdai Szakképzési Centrum a Vizer Zoltán szakképzésért díjat adományozta Pálffy Valentinnek a szakképzésben végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként. Pálffy Valentin több mint 10 éve dolgozik az oktatásban, főként informatika tantárgyat oktatva a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskolában. Szakmai tudása, elhivatottsága és vezetői képességei révén a Fehérgyarmati Szakképzési Intézmény általános igazgató helyettesévé nevezték ki. Pálffy Valentinnal Széles Szabolcs beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, mely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A javaslat szerint az új rendszer kialakításáig indokolt felfüggeszteni a teljesítményértékelésre vonatkozó hatályos szabályok alkalmazását. Müller Anna úgy fogalmazott, a pedagógusok megérdemlik, hogy a munkájukat a teljesítményük alapján értékeljék, és a kiemelkedő teljesítményt jutalmazzák. A jelenlegi rendszer azonban nem tölti be a szerepét, nem javítja az oktatás minőségét, nem teszi lehetővé a valós és méltányos értékelést, és a pedagógusok sem érzik magukénak. Elhangzott, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. Augusztus 20-án újra kinyit a két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József szerda este a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás, a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt közölte, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangi járatokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Korlátozták az ivóvíz használatot a Nyíregyházi Kórház egyes épületeiben. Megelőző intézkedéseket vezettek be a Jós András Tagkórház épületeiben, miután a vízminőségi ellenőrzések mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak a kórház vízhálózatában, közölte honlapján a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktató kórház szerdán. Az intézkedések a Nyíregyházi Gyógyintézmény kardiovaszkuláris centrumát, valamint a sebészeti, a rehabilitációs és a belgyógyászati tömbök épületeit érintik. A közlemény szerint ezeken a területeken a vízhasználatot korlátozták, alternatív megoldásokat biztosítanak, valamint megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. Hozzátették, a betegellátás folyamatos és biztonságos. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a SemCorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, tudatta szerdán a hivatal. A közlemény kiemeli, hogy a vármegyei kormányhivatal vízügyi vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a SemCorp Hungary-t a monitoring kutakból, a csapadékvízelvezető rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetni. A vízügyi vízvédelmi hatóság ugyanakkor megállapította, hogy határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében. A vállalatot így kötelezték még többek mellett a csapadékvíz kísléltető tározóban vízzáró kialakítására, illetve még több mint 2 millió forintos eljárási költség megtérítésére is. Pap László Debrecen polgármestere bejelentette, hogy büntető feljelentést tesz a debreceni önkormányzat a kínai vállalat a SemCorp környezetszennyezése ügyében. A szaktársza a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, közölte a közlekedési minisztérium. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb járműve közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstop. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű vezetőknek pedig azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járművek műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre,

0: és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenő idők betartásáról.
1: Az időjárásról.
0: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten idő önként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumba látogatunk el, ahol a most érettségiző diákok egy búcsú ajándékot készítettek. Közösen olvasták fel Németh László Égető Eszter című regényét. Erről beszélgetünk Kádárné Zsoldos Edit igazgatóhelyettessel.
2: Ez egy az egybe vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írta Németh László, ezt a regényt. Ez vásárhely.
1: És Miskó Péter István végzős diákot is hallhatják erről a hangos könyvről.
3: Egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben, így a tanári karnak ez egy jó ajándék.
1: Aztán beszélgetünk még Dombovári Nándor tizedikes diákkal, aki pedig önképzőkört szervez a Betlemben.
4: Egy értelmiség ez két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig.
1: Mai műsorunkban tehát a Bethlen Gábor református gimnáziumban látogatunk el hódmezővásárhelyre. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hangos könyvvel búcsúznak el a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumtól a most érettségiző végzős diákok. 80-an olvasták fel a Kossuth-díjas író Égető Eszter című hódmezővásárhelyi kötődésű regényét, ezzel emléket állítva a 125 éve született szerzőnek, a Bethlen egykori tanárának, és tulajdonképpen a végzős évfolyamoknak is. Erről a munkáról hallhatnak a következő percekben, illetve a hangos könyvből is egy-egy részletet ízelítőként a beszélgetés közben.
5: Hogyan született meg az ötlete a hangos könyvnek? Miért ezt a formát választották, hogy Németh Lászlóra emlékezzenek? Kádárné Zsoldos Editet kérdezem elsőként erről, a Bethlen igazgatóhelyettesét, a könyvszer vezetőjét és magyar szakos tanárt.
2: Az ötlet az még kicsit korábbról indult. Tavaly szerveztünk Németh László halálának évfordulójára egy konferenciát, amelynek a helyszíne az Ótemplom volt, a református Ótemplom a gimnázium fenntartója, és ott mindenkit megszólítottunk, akivel Németh László valamilyen kapcsolatban volt annak idején, vagy a nevét vette föl, vagy szóval valamilyen kötődése van a Németh László hagyományhoz itt Hódmezővásárhelyen. Ez jelentette a városi könyvtártól elkezdve a kollégiumot, a másik gimnáziumot, ami itt a városban működik, illetve több alapítványhoz kapcsolódó személyt is megszólítottunk, és mindenki benne volt a kezdeményezésbe. Az iskolai főgondnokunk is felszólalt ezen az alkalmon, Grezsa Ferenc, és most is az ő ötlete volt az, hogy az évfordulóra valamilyen nagyobb apropójú dologgal készüljünk, emlékezzünk meg méltó. Nyilván a megemlékezésre mi is készültünk, most nem konferenciával, egyéb programot terveztünk, de megtetszett mindenkinek ez, hogy legyen valami összetettebb. Az ő alapvető ötlete az volt, hogy az összes diák szólaljon meg a Németh László kötet kapcsán, olvasson fel egy részt, és ebből egy videóanyag készüljön. És ezt kicsit tovább gondoltam, mert hogy ezt videóanyagba rögzíteni úgy, hogy több mint 500 diákunk van, nem állt annyi idő rendelkezésre, hogy ezt megcsináljuk, megvágjuk, felvegyük, kivitelezzük, és akkor jött az ötlet, hogy hanganyag. A hanganyaghoz Prikler Ágnes tanárnőt megkérdeztem, hogy szervezne diákokat, és az egész munkát le is koordinálta. A végzősök vállalták ezt, három végzős 12-es osztályunk van, és Prikler Ágnes tanárnő két technikus segítségével, Dudás Róbert és Gonda Bence segítségével felvette az egész könyvet. A diákok szépen beosztva minden alkalomra, minden napra jöttek sorba, és itt a könyvtárban, ahol most is ülünk, ez a tanári könyvtár, itt egy kis stúdiót berendeztünk, és napi szinten olvasták fel a hanganyagot, ami majdnem 40 óra lett, és ezt Dudás Róbert vágta utána úgy össze, hogy most 6 részedben meg tudtuk osztani.
6: Németh László, Égető Eszter. Első fejezet, árnyékok. Az első dolog, ami Esztike fejébe szöget ütött, olyan volt, mint egy tréfa. Nagytata a székiben ült, s az újságot olvasta, ő a sublód előtt a babáját énekeltette. Helyet csinált neki a zsámolya maga mellett, s fölváltva énekeltek. Egyszer ő, egyszer a baba.
5: Megvan az ötlet, hogy legyen valami nagyívű legyen egy videó, szerepeljen minden diák, ön tovább gondolja. De hogy lett akkor ez egy hangos könyvötlet, és azon belül miért az Égető Esztert tartotta alkalmasnak, vagy megfelelőnek? Hogy emlékszik erre?
2: A hangos könyvötlet úgy jött, hogy ugye a mostani diákok azért magát a formailag a fizikai könyvet annyira nem forgatják. Nyilván írott formában letölthető, elérhető, a polcainkról is le tudnák emelni, de egy hangos könyv az egyrészt könnyen megosztható, másrészt nem foglal akkora helyet, a harmadrészt meg akármilyen tevékenység közben is elolvasható. Sportolás, autóvezetés, utazás, hogy ez egy olyan formátum, aki mindenki számára érdekes lehet, hogy egy használható formátumot hoztunk, azt gondolom, így létre. És akkor a fáj mennyiség is, hogy bárki tudja kezelni, le lehet tölteni egy telefonra, le lehet tölteni egy laptopra, és a megosztása is így könnyen kivitelezhető volt. 48 kapcsán csináltunk már videófelvételt, mikor a Covid volt, egy hatodikos osztályjal csináltam, nagyon nehéz volt, pedig csak 32 gyereket vontunk bele, és hogy ugyanaz a háttér legyen, és ugyanúgy álljanak, és hogy összevágható legyen, az egy hatalmas mérgű munka. 550 diáknál meg hát nem tűnt megvalósíthatónak. És így egyszerűbb volt a hangos könyv, és szerintem a végtermék jobban használható ebben az esetben, mert itt nyilván az olvasásnak a hanganyag része használható, hogy a diákok felolvasták fizikailag a könyvből, de mégis mi ennek a végtermékét hangként végül magunkkal vihetjük bárhova.
5: Hogy kérdezzem a körünkben itt ülő Miskó Péter Istvánt, végzős betlenes diákot, most érettségizik, hogy itt, ahogy a tanárnő beszélt a hangos könyvről, ezt te hogy látod akár a te személyes fogyasztásodban, akár a kortársaidban? Ez előfordult az elmúlt években, amikor valamit el kellett olvasni irodalomórára, magyar órára, hogy akkor azt nem a hagyományos könyv alapon olvastátok el, hanem meghallgattátok egy hangos könyvben, mert szerintem erre utalt a tanárnő, vagy részben erre is utalt.
3: Igen, volt nálam is példa, hogy egy kötelező olvasmányt hangos könyvben hallgattam meg barátaimnál is, szóval ez szerintem egy létező dolog, meg egy jó dolog. Igen, nem az összes könyvet, meg nem az összes kötelező olvasmányt hallgattuk meg a hangos könyvben, de egy 2-3-at biztosan.
5: És ez az Égető Eszter Németh László regény, ezt itt a Betlemmel el kell olvasni egyébként?
2: Nem kell elolvasni, de azért utaltam, hogy Péter válaszolhatna, mert például neki szóbeli tétele az Égető Eszter.
7: Valami baj van? Kérdezte halkan, meg sem mozdítva a fejét. Az anyja épp háttal volt neki. Úgy szedegette a színeseket, meg kellett fordulnia. Egy idő óta a csengőt sem hallotta meg mindig, hogy lássa, mondtak-e valamit. Valami baj van? Ismételte meg anyuska a kérdést.
2: Mi a Németh László hagyatékát azért forgatjuk, hogy ő jelen van, majd megmutatom a könyvtárba, az olvasóterembe is. Képek, dombormű, szobor, dedikált könyvek, kötetek, fotók, minden formában. Hogy az itt idejáró diákok, ezt majd szerintem Péter is meg tudja erősíteni, a tanulási mindennapjaik során is találkoznak az ő hagyatékával, hagyományával, amit itt hagyott az ő nevével. És most, hogy nem olvassák el az összes könyvüket, szerintem meg is kell érni ahhoz, hogy Németh Lászlót olvasson valaki. Lehet, hogy nem 16-7 évesen kell az ő köteteit forgatni, de szerintem így, hogy például tételben is találkoznak vele, azért nekik már van egy kötődésük a témához, meg itt mondom, a mindennapokban is találkoznak az ő hagyományával.
5: Ráadásul a könyvtárhoz sok mindenen túl, amit mond, csak egyet hagy emeljek ki, hogy hogyan kötődik ide. Németh László azt szerintem nagyon szívmelengető történet, hogy ő ugye felajánlotta a Kossuth díjáért járó pénzjutalmat a könyvtár bővítésére, tehát feltételezem, hogy a mai napig vannak itt olyan kötetek, amiket ebből az összegből szerzett be akkor a könyvtár.
2: Igen, nagyon jelentős könyvmennyiséget tudtunk ezáltal beszerezni, vagyis tudtak az elődök, 50 000 forint volt ennek az összege. Olyan szinten bővült akkor a könyvtár, hogy előtt egy osztályteremben volt a diákok részére egy könyvtár, meg ugye ahol most ülünk, ez van ez a tanári könyvtár, de nem járhatnak be gyerekek, csak felügyelettel, vagy ha óra van. És a diákkönyvtár mennyisége úgy tudott gyarapodni, hogy egy könyvtárhelyiséget kellett a diákkönyvtárnak az emeleten kialakítani. Ez a mostani olvasóterem, és 74-be nyílt meg a diákok számára ez az olvasó, és a mai napig ott vannak azok a könyvek, amit a Kossuth díj összegéből vásároltak. Dedikált példányok, akkor van olyan, amiben csak bele van nyomva a pecsét, csináltatok egy pecsétet, hogy Németh László ajándék. Úgyhogy ezeket is van, sokszor olyan könyvet kölcsönöznek még a mai diákok is, hogyha szükséges valamiből készülni, amiben bele van ez a pecsét rakva, és annak a Kossuth díjának a itteni emléke gyakorlatilag.
5: Hát ennyire élő ez az emlékezet, amit fenntartanak például ezzel ezzel a hangos könyvvel is. És akkor visszatérve a szervezésre, felvételre, említette, hogy 80 diák vett részt ebben, meg hogy itt a könyvtárban vették föl, de akkor erről beszélgessünk még egy kicsit. Hogyan képzeljük el ezt a felvételt? Olvastam egy cikkben, hogy itt sorban álltak a diákok, református.hu jelent meg egy összefoglaló erről, tehát tényleg itt kigyóztak a sorok, hogy mikor következik a következő felolvasó diák, hogy volt ez, mesélj erről nekünk. Adom vissza a szót Miskó Péter Istvánnak.
3: Hát ez a kígyózás, ez úgy nézett ki, hogy volt egy táblázat, ahova be volt osztva a 80 diák, és akkor mindenki tudta, hogy mikor kell jönni, olvasni, és hogy úgy nézett ki, hogy egyszerre ketten voltunk bent a teremben, és fölváltva olvastunk, tehát egyszer egy 10-20 percet az egyik diák, és utána még egy másik diák is 10-20 percet.
5: És tudtad, hogy mit fogsz olvasni, vagy ahogy közeledett az idő, akkor ahol éppen ki volt nyitva a könyv, onnan kellett folytatni?
3: Hát ugye mindenkinek más a tempója az olvasásban, szóval nem nagyon tudtuk behatárolni, hogy ki mikor mit fog olvasni. Úgy nagyjából tudtuk, hogy melyik részeknél tarthat majd a könyv, amikor mi jövünk. Szóval igen, ez inkább úgy nézett ki, hogy amikor kinyitottuk a könyvet, akkor ott volt, hogy itt fejezte be az előző, és onnan folytattuk. Ha jól emlékszem, ilyen 3 alkalommal jöttem, de voltak, akik kevesebbet, meg voltak, akik többet.
5: És miért jelentkeztél? Mert ha jól értem, akkor nem mindenkinek kellett ebbe részt venni, te döntöttél így, hogy szeretnél. Mi volt a te belső motivációd?
3: Nekem a belső motivációm az volt, hogy én ezt egyébként egy jó ötletnek tartottam, és társaimmal is egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben. A tanári karnak ez egy jó ajándék, szerintem. Tehát emiatt.
5: Mert hogy ez itt marad. Ti elmentek, de ezt most már bárki meghallgathatja, meg nektek is gondolom egy emlék, hogy így hagytátok ott a Betlent, hogy a hangotok itt marad.
3: Igen, ez mindenki számára egy emlék marad, és jött ez a lehetőség, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel mi szeretnénk élni.
5: És a felvétel közben van-e valami olyan emléked, ami elmesélhető, akár vicces, váratlan helyzet, vagy bármi sztori?
3: Érdekesek voltak, ugye nincs ez a terem teljesen lehangszigetelve, szóval amikor mondjuk csapkodták a folyosón az ajtókat, az behallatszott úgy, hogy azokat a részeket újra föl kellett venni, így ezt tudnám érdekes eseménynek említeni, amikor a folyosó zaja az alkalmanként behallatszott és okozott kellemetlenséget, de megoldottunk mindent.
6: Így mentek ki a kapun. Mindketten új cipőben, de míg az ő aggodalmasan kopogó félcipőjébe lávanövése is bele volt számítva, Justinéni sajgó bütyke és diadalmas szerepe ellentétes érzéseivel himbált a maga szűk bársonycipellőjében.
5: És az, hogy olvasás közben esetleg félreolvastatok valamit, én olvasok szövegeket rádióban, napi szinten olvasok félre dolgokat, a jobb eset, ha észreveszem, a rosszabb eset, ha valaki szól adás után, hogy elrontottam. Figyeltétek egymást, hogy ketten, akik bent voltatok, hogy a másik mit olvas, vagy utólag valaki, aki hallgatta, az kiszűrhette ezeket, vagy volt olyan, amit te észrevettél, hogy itt félreolvastam, akkor azt a mondatot újraolvasom.
3: Azért is voltunk benn ketten diákok, ugye egy valaki olvasott, egy másik valaki pedig egy másik asztalnál ült és követte szemével a szöveget ugyanúgy, és hogyha volt valami félreolvasás, amit mondjuk az olvasó nem vett észre, akkor szólt, és újra vettük azt a részt.
5: És volt ilyen, amikor te olvastál, hogy közbe kellett lépni? Akár a te szövegedbe, akár neked kellett közbe lépni?
3: Nekem nem volt, tehát én is olvastam félre, igen, azok nekem föltűntek, kijavítottam.
5: Egyébként most az jut eszembe, hogy ezt mesélt, hogy a 6 éves kisfiamnak, hogy olvasok, hányszor mellé olvasok valamit, és már ő szól, hogy bogeresz szemetüket, hogy apa, nem az van odaírva. Szóval ez teljesen életszerű, hogy főleg ennyi szövegnél, hogy az ember eltéveszt valamit. Neked volt előzetesen bármi infód az Égető Eszter regényről egyébként? Azon kívül, hogy tudtad, hogy ezt Németh László írta, beleolvastál, tudtad a történetét, volt bármi kötődésed hozzá?
3: Ugye nekem Németh László szóbeli érettségi tételem, a tételnek része valamilyen szinten az Égető Eszter is. Részleteket olvastunk belőle órán, illetve beszéltünk róla, de a tételnek nem az Égető Eszter a fő eleme, úgyhogy csak így megismertük igazából a művet, olyan nagyon sokat nem beszéltünk róla, megemlítettük egy néhány gondolatot, úgyhogy azzal a néhány gondolattal jöttünk, vagy hát jöttem ide olvasni az Égető Eszter bővebben.
5: Akkor itt kérem meg Káderné Zsoldos Editet, hogy egy kicsit a hallgatóinknak is segítsen elhelyezni a Németh László életműben Égető Eszter című regényét, és menjünk oda vissza, hogy miért ezt a regényt választotta, mi a kötődése az intézményhez, az íróján kívül, és hát ahogy manapság szokták mondani a fiatalok, spoiler nélkül, azért a fő gondolatait, vagy a fő ívét, vagy a fő szállat gondolatot el tudja mondani a történetről, hogy aki ezt kézbe veszi, vagy inkább meghallgatja, amit a diákok felvettek, akkor milyen történettel találkozhat?
2: Alapvetően Égető Eszter történetével fog találkozni. Tényleg nem akarok spoilerezni. A regény az egy az egyben Hódmezővásárhely. És az, a választás pontosan ezért esett erre a regényre. Németh László életében egy nagyon nehéz időszakot töltött itt. Őt meghívták ide tanárnak, és ő itt egy védelmet talált, amire egész életében szeretettel és megnyugvással tekintett vissza. Ezt a regényt ennek az időszaknak köszönheti, és a benne szereplő emberek, azok az emberek és azok a helyszínek, amiket ő itt megélt, és már akkor, akik szerepeltek ebben a regényben, felismerhető volt, hogy kikötődik a gimnáziumhoz, bár megváltoztatták nyilván a neveket, kikötődik ahhoz a helyhez, ahol ő lakott, ahol ezeket a nyugalmas éveket eltölthette abban a nehéz időszakba, és ami ebben a regényben is megmutatkozik, ez egy új kifejezés volt Németh László kapcsán, illetve Vásárhely kapcsán, és a csomorkányizmus. Ahhoz el kell olvasni, hogy ez az ember ezt a kifejezést megértse, de fontos megérteni, és szerintem ezért is mondtam azt, hogy nem biztos, hogy gyermekolvastmány ez, de nyilván a végzősök azért már közel állnak ahhoz, hogy ezt megértsék. Itt Vásárhelyen azért mi egy komoly, nem is tudom, Vásárhely tudattal létezünk. Ez abban is megmutatkozik, hogy aki a torony alatt született, az vásárhelyi. És ez a csomorkányizmus, meg ez az Égető Eszter regény, ez annyira szépen bemutatja ezt a közeget, amiben mi ezt megéljük, ezt a vásárhelyiségünket. Ő ezt átlátta és szerette, és például a lányai is ugye csak néhány évet töltöttek itt, hogy azért nekik kicsik voltak, még nem volt olyan erős tudatuk abban, hogy milyen közegben is vannak, de ennek ellenére egy 3 évvel ezelőttig folyamatosan a Németh László díjat jöttek és átadták itt is, meg a Németh László gimnáziumban is. Úgyhogy a család 1000 szállal kötődik ide, és ebben a regényben nagyon szépen lehet látni, hogy miért és hogyan élték meg az itt töltött éveket. És azok a rajzok is, ahogy a helyeket leírják, ahogy a környezetet bemutatják, ahogy egyáltalán az, hogy épp a napszaknak melyik részébe vagyunk, ez mind el kell olvasni azt, hogy megértsük, meg átéljük ezt, amiről ez a regény szól. Az Égető Eszter még talán annyit, hogy azok közül a regények közül például a Cseresnyéshez is nagyon kötődik Németh László. Az Égető Eszter a mondani valójával a leginkább a Betlehemhez kötődő, de viszont a Cseresnyés drámát is választhattuk volna, mert például arról itt a kollégium akkori diák otthon kapta a nevét, vagy választották azt elnevezésül. De ugye Németh László nevét vette fel a Városi Könyvtár, vagy a Németh László gimnázium. Úgyhogy igen, választhattunk volna mást is, de az Égető Eszter a szereplői által a leginkább ránk formált írás a Németh Lászlónak.
8: Mondjak egy titkot, de esküdj meg, hogy nem mondod el. Eszti nem esküdött, de Micike azért csak elmondta. Kalocsán azért kanyarogtam Szűz Máriához, hogy az egyikünk vakbélgyulladást kapjon. Vakbélgyulladást? Kacogott fel Esztike. Te kis bolondos, tette hozzá, mert még egyszer el kellett nevetnie magát a Micike imádságán.
2: Illetve az, hogy a tanári mi volt, tehát itt élte meg, és ennek köszönheti, hogy ő itt volt, és hogy itt nyugalomban volt, és hogy ilyen szeretettel kötődik Vásárhelyhez.
5: De akkor jól értem, amit mond, én nem olvastam az Égető Eszter, itt akkor töredelmesen bevallom. Szóval, hogy jól értem abból, amit mond, hogy akkor Németh László merített akár az intézményből is szereplőket, akiket lehet azonosítani, még ha a neve meg is van változtatva?
2: Igen. Épp ez a lényeg. Azért mondom, hogy ezt így elmondani annyira nem érdemes, ezt tényleg forgatni kell, meg így a vásárhelyek azért látják át ennyire, mert igen, itt a Betlemből is szereplők, aki otthont adott neki, ott is szereplők, vagy a lánygimnáziumban, ahol tanított, és ez így összeszövődik az egész, hogy ez egy az egybe Vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írt a Németh László, ezt a regényt. Ez Vásárhely.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Betlen Gábor Református Gimnázium igazgató helyettesével, Kádárné Zsoldos Edittel, illetve Miskó Péter István végzős diákkal. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szentai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen, toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinva terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszon. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyta a patakba. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozata a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra is.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban az igazgatóhelyettessel Kádárné Zsoldos Edittel, valamint Miskó Péter István végzős diákkal. Velük arról a hangoskönyvről beszélgetünk, amelyet 80 most érettségiző diák olvasott föl közösen. Németh László Égető Eszter című regényéről van szó, az apropó pedig az, hogy 125 éve született a szerző. Az interjú második felében pedig megismerhetnek egy tizedikes diákot, aki önképzőkört szervez a Bethlenben, de előtte még a hangoskönyvről.
2: Most már eltelt néhány hét, mióta publikálták a hangoskönyvet. Ez elérhető az intézmény oldalán, Facebook oldalán, hat részbe vágva, ahogy ön már elmondta, könnyen kezelhető formában. Kaptak valami visszajelzést erről? És ha igen, akkor... Mit? Ez mind a kettőknek akár fölteszem a kérdést, egyrészt az intézmény részről igazgatóhelyettes asszony jobban átlátja. Tehát jött ilyen visszajelzés önökhöz, hogy valaki hallgatja, jó ötlet volt, milyen visszajelzések vannak?
3: Nagyon pozitív a visszajelzés. Többen le is töltötték, dicsérték a diákokat. Például idősebb presbiterektől hallottam, hogy annyira szeretik hallgatni, mert igazából a hangoskönyv monotonitása azáltal válik semmissé, mert hogy van, aki gyerkőc 5 percet olvas, de a következő meg egy teljesen más ritmusba, más hangszínnel, más hangsúlya, és így olyan változatos, hogy nem válik monotonná a könyvnek az olvasása, hogyha mondjuk olyan leíróbb rész is van, hanem kifejezetten tetszik nekik. Az is tetszik, hogy részletekbe tölthető le. Meg hát maga a kezdeményezés is annyira hálás érte mindenki, mert aki ismeri Németh László vásárhelyhez kötődő munkásságát, annak mindenkinek fontos ez a könyv, ez a kötet. Úgyhogy nekünk pozitív visszajelzések jöttek. Az öregdiák kapcsolódás nagyon élénk itt a Bethlenben. Onnan is jeleztek vissza többen, hogy ők köszönik, hogy ezt a diákjaink megvalósították, és hogy a végzősök egy ilyen búcsajándékot adtak a gimnáziumnak, hogy ez egy remek kezdeményezés és ötlet volt egy jó időpontban. Úgyhogy igen, jók a visszajelzések.
2: És akár féltékenyek is voltak, hogy ők nem hagyták itt a hangjukat egy hangoskönyvben.
3: Ez egész biztos, hogy így van, igen. Sőt, itt az ötlet által azért olyat is hallottam, hogy hát nekik ez hogy nem jutott eszükbe valami más kapcsán. És hát ugye ezt azért egyszer lehet megcsinálni, hogy ezt mi megvalósítottuk, aminek nagyon örülünk, hogy ebbe partnerek voltak a 12-esek.
4: Csomorkányi küldöncökről és eredeti emberekről volt szó. Akkor fájt is, hogy a nagyapját is előhozta. Az ő bogarával kedveskedik a vendégének. Az én nagyapám meg főurakat akar Csomorkányra telepíteni. Ő nem emlékezett erre a részre, tehát nem olvasta föl neki. Most itt volt, megtalálta. Meg volt hökkenve, hogy ennyi az egész. Ennyi miatt lesz egy emberből anekdota.
2: Erre még mindjárt visszatérünk, hogy ezt egyszer lehet-e megcsinálni, de még akkor kérdezem Miskó Péter Istvánt, hogy neked jött valami visszajelzés hangoskönyvre?
5: Nekem olyan visszajelzések jöttek, hogy nagyon jó ötletnek tartották ezt az egész projektet, és hogy ez egy szintén egy nagyon jó dolog, hogy megvalósult, és igazából ugyanaz, amit igazgatóhelyettes asszony is elmondott, hogy a hangoskönyvnek az a monotonitás jellege megszűnik azzal, hogy bizonyos időközönként változik az, hogy ki olvas.
2: És te visszahallgattad egyébként magad? Kikerested a sok órában, hogy hol van a te hangod, és hogy az milyen lett?
5: Hát még nem volt hozzá időm, vagy türelmem, vagy nem tudom, hogy micsodám, meg hát az elég nehéz lenne, mivel én valahol a közepén vagyok, és azt se tudom nagyon, hogy hol. De belehallgattam részleteket, és néhány barátomat már megtaláltam.
2: Vissza arra a mondatára Kádárné Zsoldos Editnek, hogy ezt egyszer lehet megcsinálni, hogy nem lesz ebből hagyomány, hogy minden végzős osztály olvas valamit együtt. Úgy gondolod, hogy ezt egyszer? Tehát valami mást kell majd kitalálni?
3: Én azt gondolom, hogy ez az apropó ezzel a dátummal, hogy 125, meg Németh László, meg végzősök, meg Égető Eszter. Én szerintem az annyira együtt álltak a csillagok, hogy ennek így kellett megvalósulnia. Nem tudom, hogy kapunk-e még ilyen apropóra lehetőséget. Nem mondom, hogy nem lesz, de szerintem ilyen volumenű és ilyen jól sikerült munkára így most én ezt látom, hogy egyszer volt lehetőségünk. Hát lehet, hogy lesz még ilyen szerencsénk, hogy pont a ballagás előtt valami olyan évszám, meg olyan hozzánk kötődő személy, de én ezt egy nagy dolognak tartom. Jókor, jó helyen, jó dolog történt. Én így látom, úgyhogy nem látom azt, hogy nem csinálunk bele hagyomány, nem gondolom, mert akkor lehet, hogy ez is úgy a lényegét vesztené. mert a diákok most ezt így megcsinálták, szerintem pont azért kapcsolódtak hozzá, mert ilyen még nem volt, és látták, hogy ennek van értelme, meg ők is nyomot hagytak.
4: Mostanában divatba jött a falukutatás, ebben azt írta meg, milyen falukutató volt ő 35 évvel ezelőtt, amikor, mint néprajzi gyűjtő, az egyik irodalmi társaság megbízásáról járt a Szatmár megyét.
2: 40 óra volt a nyers felvétel, és 25-6 óra a végleges teljes felolvasott regény. Tehát ebből jól látszik, hogy azért nagyon sokat ki kellett vágni. Ennek nyilván voltak olyan részei, hogy az ember helyet cserélt a másikkal, leült, tehát ez nem azt jelenti, hogy ennyit elrontottak a hallgatóknak, magyarázom, de hogy ez egy nagyon nagy munka, mondom ezt úgy, hogy én napi szinten vágok hanganyagokat, interjúkat, szóval minden tiszteletem és elismerésem annak, aki ezt csinálta. Önökhöz jött ebből a munkából valami visszajelzés, hogy ez hogyan zajlott a vágók részéről, ők ezt mennyi időt csinálták, meg panaszkodtak-e, hogy ez nehéz volt, vagy nekik ez egy kisújból megcsinálták, szóval van-e erről valami történet, és akkor erről Kádárné Zsoldos Edit mesél nekünk.
3: Dudás Róbert, a rendszergazdánk segítette be a felvételbe is, illetve a hanganyagvágását is ő intézte. Ő korábban dolgozott rádióba, úgyhogy gyakorlatilag a feladat nem volt tőle idegen, azért ilyen feladata nincs itt a gimnáziumban, vagy ilyen dolga alapvetően nincs, úgyhogy ő a tavaszi szünetben is dolgozott ezzel a hanganyaggal, és már amikor a felvétel zajlott, akkor elkezdte vágni. Mert ugye amennyi volt maga hanganyagnak, ezt többször végig kellett hallgatnia, hogy lássa, hogy belehibáztak, hol vágják. Volt, aki többször neki fogott egy adott résznek, úgyhogy lehet, hogy 5 perc lenne az olvasott anyaga, de mondjuk lett belőle 20, mert addigra sikerült olyan minőségbe felolvasnia. És akkor azt annyiszor neki vágott, neki fogott vágni. Jelezte, hogy sok, meg nehéz, de ő is lelkesedéssel végezte a munkát, úgyhogy elkészült pontosan időre, ahogy kértük. És ő választotta ki a formátumot is, és döntött úgy, hogy ezt érdemes 6 részletbe megosztani, mert így a fáj mennyiség mindenki számára sokkal könnyebben kezelhető.
2: Így látva az egészet, hogy végigcsináltak, belekezdenének újra, te jelentkeznél-e olvasni, hogy tudva, hogy mondjuk 3 interjút is kell adnod utána, amit lehet, hogy az elején nem tudtál, meg a koordinálási feladatokat, ha belevágnának újra. De akkor kezdjük Miskó Péter Istvánnal. Belevágnál?
5: Én szerintem belevágnék újra, igen. Tehát nem voltak teljesíthetetlenek az elvárások úgy, hogy ez több mint 80 fele volt osztva a munka. Úgy gondolom, hogy nem volt teljesíthetetlen így. Legalábbis a rám meg a diákokra első rész. Szóval igen.
2: És az intézményi részről önnek mennyire volt teljesíthetetlen, belevágna-e újra így, hogy tudja, hogy mennyi munka volt?
3: Természetesen, sőt, hát gondolkodunk a következő projekten, hogy mikor, mihez kapcsolódóan. Nálunk folyamatosan megy ez a szerveződés, és például az, hogy Péter ül itt, az is annak köszönhető, hogy ő is annyira benne van itt a közösségi életben, és nyitottak a diákjaink, nyitott a közösség is az ilyen feladatokra. Úgyhogy nálunk közös evezéstől elkezdve rengeteg ilyen programunk van, úgyhogy igen, bele fogunk fogni, hogy mi lesz a következő, még nem tudom, de belevágnánk ebbe is újra, és hát várjuk az új lehetőségeket.
2: Az érettségi előtt áll szóbeli érettségi. Beszéltünk itt arról, hogy Németh László tétel. Ha kihúznád Németh Lászlót, akkor mi lenne az első gondolatod? És mondjuk akkor elmesélnéd ott a bizottság előtt, hogy hát persze az égető esztert pár heteit olvastuk fel együtt.
5: Hát én, hogyha kihúznám Németh Lászlót, annak nagyon örülnék, mert nekem az a kedvenc tételem a húzból, és azt is tudom jelenleg a legjobban. Szóval én nagyon hálás lennék érte, igen, természetesen fölhoznám a bizottság előtt, hogy részt vettem az égető Eszter munkájában, de a tételről meg a feladatról beszélnék, hiszen azt kell csinálni érettségén.
6: Leragadó pillái mögött a fiúra próbált emlékezni. A fülében kavargó hangokon túl hegedű szót hallott, és egyszer csak nem hallott semmit sem. Háborús tavasz. Eszter talán sosem örült úgy a tavasznak, mint ebben az évben.
2: És akkor a beszélgetés legvégére még egy érdekesség, itt ül még a körünkben Dombovári Nándor, 10-es betlenes diák, aki mielőtt elmondja, hogy milyen kezdeményezéssel vannak Németh Lászlóhoz kapcsolódóan, én hagyj kössem át a két témát azzal, hogy te mennyire sajnálod azt, hogy ebben a hangos könyvben nem vehettél részt, mert hogy nem vagy érettségiző diák ebben a pillanatban, tehát te is szívesen olvastál volna az égető Eszterből néhány oldalt?
7: Én szívesen olvastam volna, persze. Csak ugye ez a kezdeményezés, ez engem nem érintett.
2: Viszont van egy kezdeményezés, ami érint téged. Szóval mire készültök a diáktársaiddal?
7: Én szeretnék alapítani egy önképzőkört. Úgy gondoltam, hogy ezt az önképzőkört, ezt Németh Lászlóról kéne elnevezni, hiszen iskolánkhoz kötődik, és ez a fajta nevelési módszer, amit ő kidolgozott, akár itt a Betlenben is, annak emléket kell állítani. Volt már itt korábban önképzőkör az iskolában, Aula néven volt a Petőfi önképzőkör, és ennek a sorába szeretnénk beállni ezzel az új Németh László önképzőkörrel.
2: Mit csinál egy önképzőkör?
7: A mi esetünkben két fő tevékenységet csinálnánk. Egyrészt tartanánk előadásokat saját magunknak, illetve azoknak, akik érdeklődnek, illetve a tagok vállalnák, hogy nagyobb figyelmet fordítanak saját maguk művelésére. Tehát egy közművelődés és egy önművelődés zajlana az önképzőkörnek az égisze alatt.
2: És milyen előadásokra gondoljunk, amit megszerveznétek? Ki beszélne, miről beszélne?
7: Igazából mindenki tarthatna előadást, aki szeretne, és látjuk rajta, hogy valóban komolyan venné a tevékenységet. Én elsősorban kulturális témákra gondoltam, már vannak érdeklődők is, akik elmondták, hogy szeretnének előadásokat tartani, irodalmi témában, történelmi témában. Egyébként támogatnánk azt is, hogy jöjjenek reáltudományok is, és tartsanak ők is előadásokat. Szóval mindenféle témában lehet tartani, kultúra, filozófia, történelem, természettudományok, ilyenek.
2: És szerinted miért fontos az önképzés a ti életkorotokban, életszakaszotokban? Olyan sokszor, most élesen fog fogalmazni, de lesajnálóan beszélnek a ti generációtokról a nálatok idősebbek, hogy mondjuk az internet és a TikTok kivételével nem sok minden érdekli ezt a generációt, és tessék, önképzőkört szerveznek a Betlenben, azért ez nagyon más, mint a TikTok pörgetés, szóval belülről neked ez miért fontos?
7: Nekem azért fontos, mert azt látom, nem biztos, hogy így van, de hogy az utóbbi időkben a diploma az elkezdett elértéktelenedni, és nagyon sokszor van az, hogy az ember lediplomázik, viszont ugye a definíciója az értelmiségnek az, hogy diplomás ember. Viszont én azt látom, hogy sokszor a diplomások nem feltétlenül rendelkeznek értelmiségi attribútumokkal. Mi ezen szeretnénk változtatni. Tehát itt ugye a gimnáziumban a többség az egyetemre fog menni, le fog diplomázni. De ettől még nem feltétlenül lesz értelmiségi. Nem feltétlenül fog értelmiségi szemléletet felvenni, nem feltétlenül fog értelmiségi érdeklődést kialakítani. Nekem az a célom ezzel az önképzőkörrel, hogy itt Vásárhelyen alakuljon egy ilyen kis közeg, ami aztán felnőttként értelmiségivé tud válni, mert még nem vagyunk azok, hogy valóban értelmiségiek legyünk, ne csak diplomások.
2: Szerinted milyen egy értelmiségi érdeklődés? És nyitottsága a világra napjainkban?
7: Szerintem egy értelmiséginél nagyon fontos a tájékozódás, az, hogy az aktuális eseményeket kövesse. Nagyon fontos egy antik műveltségnek a megléte. Ez például mai korunkból már úgy látom, hogy kezd kiesni. Tehát, hogy régen például egy értelmiség az két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig. Gondolok itt a természettudományokra is, illetve arra is gondolok, hogy egyfajta szervező tevékenységet kifejtsünk. Publikáljunk, alkossunk önképzőkört például, illetve hogyha az ember magát értelmiségének tartja, vagy értelmesen gondolkodó embernek, akkor ezt a mindennapi életben is kivitelezze. Tehát mindennapi cselekedeteit is határozza meg az, hogy ő magát értelmesen gondolkodó embernek tartja.
2: De milyen pályára készülsz?
7: Én ügyvéd, jogász, ügyész. Pontosabban ügyész, inkább az ügyész vonal érdekel.
2: Biztos vagyok benne, hogy fogunk még rólad hallani majd pár év múlva. És egy utolsó kérdés, miért Németh Lászlóról nevezitek el az önképzőkört?
7: Nekem két gondolatom volt, az egyik az, hogy a korábbi önképzőkörökre nek legyen valami folytatása, akár az Aula nevet újból felvenni, akár a Petőfi önképzőkört felvenni, de szerettünk volna egy újat alapítani, illetve Németh Lászlóról szerintem keveset hallunk. Mert ő amellett, hogy író volt, és ugye nagy szabású műveket írt, mint például az Égető Eszter, amellett ő kidolgozott egy pedagógiai módszert is, egymaga, és ő ezt a Betlenben is megpróbálta megalkotni. Tehát ő felosztotta a tudományokat, stb. Igazából egy alaptantervet hozott létre egy személyben. Ezt szerintem nem szabad elfelejteni.
2: Én le vagyok forrázva, hogy tizedikesként pedagógiai módszerekről beszélgetek veled, mármint te mondod, mert nekem semmilyen tudásom nincs Németh László pedagógiai módszeréről, nem jártam az önképzőkörötökbe. Szóval ez miért érdekel téged az ő pedagógiai módszere?
7: Én sem nagyon ismerem az ő módszerét. Még, igen. Viszont azt tudom, hogy ő felosztotta a tudományokat, és többfajta módon, és én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ugye az értelmiségi fokozatot elérjük, ahhoz az ő módszerét érdemes lenne követni. Ahogyan ő kategorizálta az ismereteket, és igyekezett nem kihagyni semmit, az szerintem fontos lenne, ahogy széles látókörünk legyen.
2: Soroltad az értelmiségi lét alapelemeit és tájékozódási pontjait, akkor említetted a Bibliában való jártasságot. Az önképzőkörnek ez most célja lesz? Tehát mondjuk akár teológiai jellegű előadások is előkerülhetnek, vagy biblia ismereti jellegű előadások?
7: Én támogatnám természetesen, hogy legyenek ilyenfajta gondolatok is. Én egyelőre két emberről tudok rajtam kívül, akik szeretnének előadni. Róluk nem tudom, hogy terveznek-e teológiai témában megszólalni. Ezek azért bonyolultabb témák, tehát lehet, hogy például történelmi témákkal lenne érdemesebb kezdenünk, és mondjuk a teológiát azt nem annyira kapargatni, de persze nyitottak vagyunk rá.
2: Az is lehet, hogy valaki nem önképző jelleggel, de szívesen eljön közétek valamilyen témában beszélni.
7: Simon Ferenc tanár úr vállalta, hogy a szellemi védnöke lesz ennek a tevékenységnek, és Grezsa tanár úr, iskolánknak a gondnoka, az iskolaügyi gondnoka, ő pszichiáter, és ő már mondta nekünk, hogy ő szívesen jönne hozzánk, és tartana ilyen lelki beszélgetéseket havi alkalommal. És szeretnénk ezt az önképzőkörbe belevenni.
2: Jó érzés neked, hogy így a felnőttek részéről is van támogatás, fogékonyság, nyitottság az önképzőkör mellett?
7: Abszolút. Tehát igazából onnan tudom, hogy van létjogosultsága annak, amit mi szeretnénk.
2: Káderné Zsoldos Edit igazgatóhelyettest kérdezem, hogy arról beszélgettünk már itt percekkel ezelőtt, hogy milyenek a diákjaik, hogy milyen saját ötletekkel állnak elő, lelkesek. Hát most ennek is láttuk Dombóvári Nándoron keresztül a példáját az önképzőkörrel. Hogy áll az intézmény mondjuk kifejezetten ez az önképzőkörhöz?
3: Én nagyon nyitottan állok hozzá, és üdvözöljük. Az, hogy így a diákjaink nem csak a minimumra törekszenek, hanem tényleg itt bontogatják a szárnyaikat, illetve ilyen lehetőségekre is nyitottak, sőt, ők kezdeményezik, szerintem ez több, mint örömteli. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen betenes diákjaink vannak. Mind a két diák, aki itt most szerepelt, a közösségünknek nagyon aktív tagja. Ilyen, olyan, amolyan, mindenféle értelemben, a zenétől elkezdve, a versenyeken át, a szereplésekig, az ilyen kezdeményezésekig, de a diák önkormányzattól elkezdve a bármire nyitottak és érdeklődőek, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen kezdeményezések is itt megvalósulhatnak, és létrejönnek általuk. Támogatjuk mindenbe őket.
1: Kedves hallgatóink, a műsorban ismertetett hangos könyv az intézmény honlapjáról, a bgrg.hu honlapról tölthető le. Az elmúlt percekben Kádárné Zsoldos Editet, a Betlen igazgatóhelyettesét, Miskó Péter István végzős diákot, illetve Dombóvári Nándor 10. évfolyamos diákot hallhatták.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
2: Családban marad.
0: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
2: 10 órától.
0: Tíz óra.

0: miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás érték közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
1: Az időjárásról.
0: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt keleten-délkeleten idő önként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk,

0: Tudjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután beszámolunk arról is, hogy a nyári melegben vonzó turista célpont lehet az erdő. Nagyon fontos, hogy felkészülten, tervezetten, megfelelő öltözetben, hasznos eszközökkel, elegendő itallal és táplálékkal vágjunk neki, mondjuk a zempléni hegyeknek. Erről beszélgetünk Novák Zoltán túravezetővel.
1: Semmiféleképpen sem szabad elindulni. Szukú nélkül, de vannak olyan rovarok, akik például fittyet hánynak a szukura, ilyenek a bögölyfélék, vagy a nem tudom a nevét, a kis fekete légynek, amit én csak erdei szemtelenkének hívok, amelynek élet célja, hogy az ember szemébe repül, és nagyon meg tudja keseríteni a túrát. Erre egyébként van mechanikus védelem is, egy olyan sapka, ami szellőzik, és alá dugdosva a szemünk előtt néhány faág, ami távol tartja ezeket a bogarakat a szemünktől, de úgyhogy még látjuk is a területet. Szóval extrém dolog ilyenkor túrázni. A nyári meleg nem erre való. De, ki is mondtam a megoldást, ha már nyári melegről beszélünk, akkor nagyon korán kell föl a nap. Aki nagyon akar túrázni, és ahogy mondtad, romantikázni, hátára teszi a hátizsákot, nem érdekli, hogy izzad, akkor próbálja úgy megcsinálni, hogy mondjuk csillagtúra szerűen elfoglal egy szálláshelyet valamelyik zempléni településen, és akkor hajnalban napfelkelt előtt már elindul, és beér az erdőbe, amikor már napfelkel.
0: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Június 25-e van, amikor is a Vilmosok és a Violák ünneplik névnapjukat. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat és sisak. A Viola egy latin eredetű virágnév, amely sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt. Nézzük, milyen jeles események köthetők ehhez a naphoz. 1887-ben, június 25-én született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. A Nyugati írócsoportjához csatlakozott, a sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek, és Így írtok ti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt, jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelv bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai. Műfordítóként Goethe, Heine és Milne műveit is tolmácsolta. 1930 után agydaganat támadta meg, Stockholmban egy híres svéd sebész operálta meg, ebből született sajátos riportkötete az Utazás a koponyám körül. 1952-ben, szintén június 25-én született Erdő Péter, az Esztergom budapesti Főegyház megye érseke, Magyarország prímása. Római katolikus pap, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, 1998 és 2003 között a Pázmány Péter katolikus egyetem rektora, 2002-től az Esztergom budapesti Főegyház megye érseke, Magyarország prímása. 2003-ban bíborossá nevezték ki. 1997-ben ezen a napon hunyt el Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. Technikai fejlesztéseivel és folyamatos filmes munkájával bárki számára elérhetővé és népszerűvé tette a könnyű búvárkodást. Katonai tanulmányainak befejezése után a haditengerészet vízalatti tanulmányokkal foglalkozó kutatócsoportját vezette. A katonai célú fejlesztések eredményeként nevéhez kötődik a könnyű búvár légzőkészülék kifejlesztése. Leszerelése után egy korábbi aknaszedő hajót átalakított oceanográfiai kutatóhajóvá, amelyet Kalipszó néven ismert meg a világ. Népszerűségét természetfilmjeinek széles körű ismertsége okozta és tudományos munkásságának elismeréséül a Francia Akadémia tagjává fogadta. Számos könyvet írt, dokumentumfilmek készítésében is sikeres volt. Kedves hallgatóink, a június 25-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Otthontalanság. Sok évig úgy éreztem, nincs otthonom. Az asszonnyal egy szobakonyhás albérletben kezdtük, amit mégsem lehetett otthonnak nevezni. Ide születtek a gyerekeink is, egész iskolás korukig így laktunk. A szoba csupa ágy volt, meg csupa szekrény. A tévét is a konyhába tettük, hogy ne zavarja a gyerekeket. Éjjelente minden sarokban szuszogott valaki. Aztán kölcsönt vettünk fel, és építkezni kezdtünk. Az egész rokonság segített, de így is 20 év telt el, mire minden kész és tökéletes lett, olyan, amilyennek elképzeltük. Feleségemmel alig láttuk egymást, éjjel-nappal dolgoztunk. Nyaralni is csak a gyerekek mentek, legtöbbször ők is a nagyszülőkhöz, hogy ne kerüljön sokba. Mire mindenkinek lett gyönyörűen berendezett saját szobája, tévéje, számítógépe, és a teleken is felépült a téliesített nyaraló, idegenek lettünk egymásnak. A gyerekek kirepültek, mi meg szép csendesen, közös megegyezéssel elváltunk. Nejem vitte a nyaralót, a drágább autót, meg a KP felét, és távozott. Én meg itt maradtam, egyedül. Van házam, lakásom, bútoraim, szép tárgyaim, de otthonom az nincs. Ha akarom, akkor hétfőtől péntekig más és más helyiségben alhatok. Nem szuszog már a fülembe senki. A tévét is 3 helyiségben nézhetem, mégis egyre inkább azt érzem, otthontalan vagyok. Mire rájöttem, hogy az otthon az, ahol nem vagyok egyedül, mert azokkal élek, akiket szeretek, megöregettem. Ma már tudom, az az otthon, ahol jól érzem magam és boldog vagyok, még akkor is, ha szűkebb a hely, mint szeretném. A többi, az csak ház, lakás és díszlet. Holnap feladok egy társkereső hirdetést, mert nem akarok otthontalanul élni.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 25-én csütörtökön délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitért arra, hogy az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőség riasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, jellemzően már csütörtökön is kiemelkedően erős az utasforgalom a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz csúcsidő, a vasút társaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak már csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház, és mindenkinél legyen ivóvíz. Lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották meg, a projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel. A következőkben dr. Köpeci Bócz Tamás, a projekt szakmai vezetője, rektori biztos beszél a megvalósult programelemekről.
2: 2021-ben alapult ugye az egyetem, ezt gondolom, hogy most már mindenki tudja, és rá néhány hónapra került kiírásra ez a pályázat, amire ezt megpróbáltuk összeállítani, ami egy jelentős kihívás volt, hiszen az egyetem az merőben új volt, 3-4 új disziplina került megnevezésre, elsősorban nyilván a szőlészet borászathoz kapcsolódó, másodszorban a gazdasági területhez kapcsolódó új disziplinák jelentek meg a régi neveléstudományi képzések mellett, úgyhogy végülis akkor azt a döntést hoztuk, hogy az új disziplinák irányába mozdulunk el, maga a kiírás, az pedig a gyakorlati képzés feltételeinek javítása és megteremtése volt. És valóban így van, egy beruházás, eszközbeszerzéssel kapcsolatos fejlesztés, és egy tartalmi, módszertani fejlesztést terveztünk. Ugye magát a pályázatot azt nem lehetett csak úgy beadni, hanem ezt megelőzően egy úgynevezett intézményfejlesztési tervet kellett készíteni. Én azt gondolom, hogy nincs az országban még egy egyetem, ahol ilyen rapid módon ez elkészült, és minden jóváhagyást is megszereztünk abban az időszakban, így aztán eredményesen tudtuk formailag beadni a pályázatot. Nagyobb összegre pályáztunk, ez kétségtelen tény, végül is 1 milliárd forintos támogatást kapott a Tokaj-Hegyalja Egyetem, aminek nagyon örültünk, és hát valóban ez a legnagyobb fejlesztési forrás, ami ez alatt a 4 év alatt felhasználható használásra került és megvalósult. Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt, számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani. Ennek a legjobb példája valóban ez az épület, amit én úgy gondolom, hogy mindenki örömmel vett, nem csak Sárospatakon, hanem a környékben, illetve az ide látogatók is elismeréssel szoktak erről szólni, tehát maga az épület is részben ebből a forrásból tudott megújulni.
1: Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 209.000 fő, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt csak kevesebb, mint egy éve. A márciusi-májusi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. Többféle programot hirdetett a tiszáninneni református egyházkerület tudományos gyűjteményei a múzeumok éjszakája kapcsán. Dr. Dienes Dénest, a gyűjtemények igazgatóját hallják, aki egyebek mellett a Rákócziak korának nemesi neveltetéséről tartott előadást.
3: Hogyha hazai történelemből indulunk ki, és az erdélyi fejedelmekről beszélünk, akkor tudni kell, hogy ez egy olyan világ volt, hogy minden férfit katonának neveltek. Legalábbis a nemesség tekintetében. És mondjuk meg azt is, hogy hatalmas karriert lehetett csinálni. A Rákócziak, hát talán még középbirtokosok sem voltak, két falujuk volt, Felsővadász és Sejep, és ebből lettek Magyarország egyik leggazdagabb birtokosai, bárói, hatalmas földterületekkel, Nyugat-Magyarországtól kezdve Erdélyig, falvakkal, mezővárosokkal. Igaz, hogyha valaki megnézi a koponyáját Rákóczi Zsigmondnak a Szerencsi altemplomban, akkor látszik, hogy mennyi seb van rajta, és van még egy beforratlan seb is rajta, amit valószínűleg csak a bőr takart el annak idején. Vagyis ez egy veszélyes életpálya volt. Őt például itt a Perényi udvarban, Sárospatakon nevelték katonának, amikor kiegészítette a címerét, az uralkodó is ezzel a bárók közé emelte, akkor benne van, hogy az embereiddel együtt a földön aludtál. Szóval ne úgy képzeljük ennek a kornak a főrangú embereit, hogy valamiféle luxus életet éltek. Persze gazdagok voltak, de akkor a luxus az azt jelentette, hogy Lorántffy Zsuzsanna küldött egy gránátalmát a férjének ajándékba, mert ez ritkaság volt, és akkor ez valami különleges terméknek számított, és valószínűleg a jobbágyok nem kóstolták meg a gránátalmát. Vagyis, hogy teljesen más világ volt, ahogy ma elképzeljük egy gazdag embernek az életét. De nem volt elég a fegyverforgatásra nevelni őket, mert egyben politikusoknak is nevelték őket. Ennél fogva valamiféle felkészültségre szükségük volt. A legtöbbjüket megtanították latin nyelvre. Országgyűlésen egyébként is latinul beszéltek. Latinul vezették az országgyűlési könyveket, kivéve Erdélyben, mert ott már magyarul vezették, de ez nem jelentette azt, hogy egy Báthori István ne tudott volna például latinul, vagyis volt a nevelésüknek egy olyan része, amely a korszerű tudományosságra épült.
1: Két ország, egy térség közös jövő jeligével épül új látogatóközpont Cigándon, és újul meg a Király Helmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog közegy egységes, vonzó és fenntartható turisztikai célponttá válhasson. A Borsodabolyi-Zemplén vármegyében a szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrogközi Múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épület nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló, kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrogközi Város Önkormányzatának sajtóanyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, amely a Bodrogköz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A kiállítás Dave Gould, kétszeres Oscar-díjas koreográfus és Román Sándor táncművész munkásságán át ismerteti meg, hogy a térség kulturális öröksége miként kapcsolódik a nemzetközi művészeti élethez. A projekt szlovákiai helyszínén Király Helmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete, felújítják a kapcsolódó úthálózatot és járművészet. járdákat, rendezik a zöld felületeket, korszerű közvilágítást építenek ki, valamint új pihenőterek és parkolók létesülnek. A fejlesztés részeként új látogatói kiindulópont is épül, amely javítja a műemlék megközelíthetőségét és turisztikai hasznosítását. A közlemény szerint a két beruházás tudatosan épül egymásra. A Cigándi Látogató Központ a Bodrog köz egyik fogadó kapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Király Helmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A fejlesztés az Interreg 6A Magyarország-Szlovákia program támogatásával kezdődött el a Bodrog köz kapui című projektben. A projekt megvalósítására a Cigánd önkormányzata több mint 392 000 euró, vagyis mintegy 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit, köszönöm a figyelmüket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a nyári melegben vonzó turista célpont lehet az erdő. Nagyon fontos, hogy felkészülten, tervezetten, megfelelő öltözetben, hasznos eszközökkel, elegendő itallal és táplálékkal vágjunk neki, mondjuk a zempléni hegyeknek. Erről beszélgetünk Novák Zoltán túravezetővel, a riporter Jászter Beáta.
4: Mint túravezető, mit ajánlasz ezekben a nyári napokban, hisz ilyenkor inkább mennénk az erdőbe, ahol hűsölhetünk, hogyan induljunk neki a túrázásnak? Szabad-e ilyenkor túrázni?
5: Azt hiszem az utolsó kérdésed a leghelyén valóbb, ugyanis azt gondolják az emberek, hogy a szabadban nem szabad kimenni, amikor nagyon meleg van. Nos, az erdő az éppen az a rész, főleg a fás, ligetes erdős részek, ahol 5, sőt néha 10 fokkal is hűvösebb tud lenni, mint mondjuk a erdő perifériáin, a városokban, a falvakban lakott területeken, ugyanis óriási puffer tartályként működik maga az erdő talaja, amely a nedvességet megköltve, ugyanúgy a hűvös érzetet is javítja, aztán az fák árnyéka szintén segít, de talán nem is ezek a legnagyobb problémák egy nyári túránál, hanem az élőlények. Tavasszal, télen, ősszel nagy eséllyel megyünk úgy az erdőben, hogy látunk nagy vadakat, kis vadakat, mindenféle madarakat, még ez rimmelt is, de jó volt. Viszont a nyári erdő annyira összezár, hogy nagyon nehéz vadlest kifogni, nagyon nehéz vadakkal találkozni, elbújnak, meg nem is látszanak. Viszont van egy olyan állatfaj, amiből legtöbb van a földön, ezek pedig a rovarok, amelyek nagyon megkeserítik az ember dolgát. Így hát semmiféleképpen sem szabad elindulni szuku nélkül, de vannak olyan rovarok, akik például fittyet hánynak a szukora, ilyennek a bögölyfélék, vagy a nem tudom a nevét, a kis fekete légynek, amit én csak erdei szemtelenkének hívok, amelynek életcélja, hogy az ember szemébe repül, és nagyon meg tudja keseríteni a túrát. Erre egyébként van mechanikus védelem is, egy olyan sapka, ami szellőzik, és alá dugdosva a szemünk előtt néhány faág, ami távol tartja ezeket a bogarakat a szemünktől, de úgyhogy még látjuk is a területet. Szóval extrém dolog ilyenkor túrázni. A nyári meleg nem erre való. De, ha ki is mondtam a megoldást, ha már nyári melegről beszélünk, akkor nagyon korán kell föl a nap. Aki nagyon akar túrázni, és ahogy mondtad, romantikázni, hátára teszi a hátizsákot, nem érdekli, hogy izzad, akkor próbálja úgy megcsinálni, hogy mondjuk csillagtúra szerűen elfoglal egy szálláshelyet valamelyik zempléni településen, és akkor hajnalban napfelkelt előtt már elindul, és beér az erdőbe, amikor már napfelkel. Ráadásul nyílt területeken is tud sétálni, mert még reggel nincsen olyan meleg, tehát a látvány is elétárulhat, meg tud nézni egy várat, egy magaslatot, egy kilátót, egy nevezetes sziklát, és utána marad a sziesta. És általában az erdei falvakban, ahol kőházak vannak, a szálláshelyek is sokkal hűvösebbek, nincs szükség légkondicionálóra, majdnem mindenütt vannak már medencék, így össze lehet kombinálni egy kicsit a wellness-t, meg a túrázást. És amikor eljön az estve, akkor fogja megint magát a turista, és sétál egy kicsit az erdőbe, csak ezt nagyon meg kell tervezni, hogy olyan helyen legyen a szállás, hogy elég ideje legyen minden irányba olyan helyekre eljutni, ahol még meleg időbe köszönt előtt vissza tud érni.
4: Megint meg kell tanulni, ahogy a néprajzosok szokták mondani, vissza kell tanulni ezeket a dolgokat, amik régen olyan természetesek voltak, hisz régen annak idején az iskolában tanultuk, hogy hogyan menjünk el kirándulni, szüleink is tudták, hogy nem szabad tüzet rakni az erdőben, ha tüzet rakunk, akkor utána hogy kell otthagyni a táborhelyet. Ezért is gondoltam, hogy beszélgetni kell erről nekünk, mert hogy a hallgatókat is egy kicsit vissza kell tanítani. Mit vigyünk magunkkal, milyen táplálékot vegyünk magunkhoz. Egyáltalán milyen turista felszerelést vigyünk, mert ahogy mondtad, nehéz hátizsákkal nem jó elindulni, mert még ránk is izzad.
5: Így van. Tévhit az, hogy ilyen melegben csak az innivaló a fontos. Meglepő módon, ha túl sokat iszunk, de nem eszünk semmit, még talán többet ártunk magunknak, mint használunk, ezért mindenképpen érdemes gyorsan felszívódó élelmiszereket vinni. Egy felnőttnél például ilyen kategória pálinka is. Most sokan mosolyognak, de annak idején, mikor ilyen teljesítménytúrákon vettünk részt, például elengedhetetlen felszerelés volt, tehát javasolt felszerelés volt a csokoládé és egy kis pálinka hozzá, és ketten együtt olyan energiával töltötték fel az embert, hogy fél órán, egy órán keresztül gyakorlatilag fáradtság nélkül tudta teljesíteni a túrát. Na persze most nem ez a legfontosabb, a víz. Vizet önmagában sokat nem szabad inni. Kimossa az ásványanyagokat, elfáradunk tőle, a cukorszintünk leesik, ezért mindig kell vinni valami másféle élelmiszert is, viszont ez a másféle élelmiszer ez lehetőleg ne legyen túl sós, tehát ilyen chipszeket, meg rágcsákat nem javaslok. Tehát, ahogy említettem, inkább egy étcsoki, egy kis olyan ital, ami mondjuk kevés cukortartalmú gyümölcslé, az nagyon sokat tud segíteni, és ugyanígy persze kell a víz is, de már víznél tartunk. A Zemplénben most egy nagyon optimális helyzet van. Ugyanis bár az utóbbi időben nem sok eső esett, de előtte annyi eső esett, hogy még mindig bővézű patakok és források éledeznek a Zemplénben. Ha a túránkat úgy tervezzük, hogy ezeket érintjük, gyakorlatilag vinni se kell magunkkal semmilyen innivalót, mert mindig tudunk feltöltekezni az ilyen helyeken. Persze azt senki ne tegye meg, hogy nem visz magával, mert bármi történhet, amikor szükség van a vízre, akkor annak ott kell lennie.
4: Mi beöltözködjünk, meleg van, ha a városból elindulunk, akkor rövid nadrág, válpántos trikó, férfiaknak atléta trikóna, de hát ezzel nem lehet bemenni az erdőbe.
5: Mondhatnám, hogy brit tudósok kimutatták, hogy a mit tudom én milyen vércsoportú embereket nem szeretik a vérszívók, ezért ha vannak ilyen vércsoportú emberek, amelyeket én nem tudom, hogy kicsodák, akkor nekik teljesen mindegy, hogy mibe mennek, csak a mechanikai sérülésektől kell védeniük magukat, amit meg lehet úgy is, hogy nem mennek olyan helyről, a bozót van. De egyébként meg nem lesz melegebb attól az érzet az embernek, ha egy vékony szellős ruhát felvesz, sőt, nemrég tapasztaltam meg, és ezt nem se túrán, hanem az ijászkodás közben, ami egy új hobbim, hogy léteznek ilyen nemes sapkák, amit őseink hordtak. Rendkívül vastag, posztószerű anyag, tűző napsütésbe fölvesszük, és azt gondoljuk, hogy na most lesz hősök. Nem. Nagyon tudták az őseink, mit kell csinálni. Ez alatt gyakorlatilag megizzad az ember feje, és utána, mint egy hűtő felület úgy működik, és nem kapsz hősokot, nem kapsz napszúrást. Ugyanez van a testhővel is, tehát érdemesebb inkább egy vékony, lehetőleg természetes anyagból készült ruhát felvenni, bár ma már léteznek kimondottan túrához kitalált szintetikus túraruhák, amelyek elvezetik a nedvességet, csak hát túrázás közben nem úgy kell, mint sportoláskor, hogy el kell, hogy vezesse, ott kell, hogy tartsa. Tehát erre kell gondolni, hogy az izzadságunk ne vesszen kárba, az maradjon a testünkön, bármennyire kellemetlen, ugyanis azáltal hűlünk. És persze ott vannak a patakok, források, amiben meg lehet fürdeni, vagy be lehet ülni egy kicsit az árnyékba, és ott hűsölni, de itt a tudatos túrázásra hívom fel a figyelmet, hogy nem vaktában nekiállni az erdőnek, szigorúan megtervezve, hogy merre megyünk. A vaktában túrázást ezt inkább őszre kell hagyni.
4: Nyilván ősszel a legszebb az erdő, és olyankor lehet a leginkább elmerülni az erdőben, magában az erdőben, no de nyáron vannak a szabadságolások, és itt a mi vidékünkön pedig a legnagyobb vonzerő a nyári szabadság eltörtésére az a hegyeinkben lévő túrázás. Mit vigyünk magunkkal a túrára, a ruházaton, a megfelelő ruházaton és az élelmiszeren kívül?
5: Bármennyire is biztosak vagyunk magunkban, a fizikai képességeinkben, Nem kell szégyelni, hogy egy túrabot vagy egy Nordic Walking bot pár ott van velünk, ugyanis hatványozottan megnő a teljesítmény. Én például azt tapasztaltam, hogy ha Nordic Walking bottal megyek túrázni, persze mikor céltudatosan messze akarok menni, akkor viszem magammal, dupla olyan sebességgel, de fel olyan fáradtsággal, tehát ha ezt összeszorozzuk, négyszeres hatékonysággal tudunk túrázni. Nem mindegy, hogy az ember kiköpi a tüdejét, és úgy próbálja szemlélni a körülötte lévő gyönyörű tájat, vagy pedig úgy, hogy gyakorlatilag el se fárad. Aztán a sapka, a kalap, mint olyan, az mindenképp fontos. Ha más nem ilyen melegben, megóva napszúrástól, de ugyanúgy ezeket a bogarakat is egy kicsit távolabb tartja, nem tudnak közvetlenül az arcunkba, a bőrünkbe, illetve a szemünkbe repülni. Én még a legfontosabbnak a lábbelit tartom. Nem kell szégyelni, vinni kell esetleg még változóknit is, még egy egynapos túrára is, és olyan cipőben túrázni, amely tartja a bokánkat, szellőzik is egyszerre, ha pedig nem szellőzik, akkor néha le kell venni. Az olyan felüdülés a lábnak, mikor egy kicsit lélegezhet, hogy az hihetetlen jó érzés. Egészen jókat lehet kapni. A lényeg, hogy tartsa a bokánkat, legyen benne talbetétnek hely vagy talbetét, ami a boltívet tartja, hogy kényelmesen hosszan tudjunk túrázni. Én még a vadabb túrázóknak a kamáslit is ajánlanám, ugyanis a legérdekesebb dolgok azok mindig ilyen horhosokba, völgyökbe, patakpartján vannak, amelybe az ember bele túrja magát, és nem mindegy, hogy a ruházatát tönkreteszi az ott lévő csalitos, vagy éppen egy ilyen kamásli, az gyakorlatilag egy ilyen lábszárvédő, ilyen keményebb anyagból készült kis szütyő, ami nagyon jó teljesítményt nyújt akkor is, mikor például sáros helyen megyünk, megvédi az is a ruhánkat, nem ázik át a bokánk, nem szutyog a lábunk a vízben. Most hirtelen felsoroltam egy pár apró dolgot. Az eső ellen félnek még nagyon az emberek. Két lehetőség van. Megnézzük túra előtt a meteorológiai jelentést. Néha teljesen egyértelmű, hogy nem lesz eső.
6: Vagy bejön, vagy nem.
5: Igen. De ha el is kap egy zuhében minket az erdőben, hát most akkor mi történik? Főleg ebben a nagy melegben, legalább kicsit lehűlünk. Szerintem hagyni kell, el kell ázni. Gyerekkorunkban kint rohangáltunk a nagy esőkbe, annyira jó érzés volt. Ne féljünk az esőtől, az jó dolog.
4: Bicska, iránytű, térkép.
5: Hát ez most egy kicsit furcsa volt, hogy ezt megkérdezed, és itt egy kicsit megint az jut eszembe, de ezek a tárgyak már kiveszőben vannak, mert már mindenki GPS-t használ. Én mondjuk még mindig maradó vagyok, én térképet használok. A GPS az inkább azoknak való, akik jobban haladnak a korral. Én nem vagyok ellene. Például van ez a geocache rendszer, ez a mozgalom, hogy keresnek ilyen kis ajándékokat, ládákat. Számtalan embert látok így az erdőben, és ha más nem, ez oda csalogatja őket. Lehet, hogy ők is soha nem járnának az erdőbe. A cél szentesíti az eszközt. Szóval, bicska, az egy férfinál mindig kell, hogy legyen. Ez az én arszpolitikám. Az ételt pedig a nők állítsák össze, na az értelek, ha már itt tartunk. Igen, a bicska az életmentő is lehet. Tehát azzal sok mindent el lehet követni, amikor baj van, meg amikor nincs baj, akkor is. Illetve hát nem árt rögzítő kötszert. Ilyen fásliszerű dolgokat vinni, hogyha kificamodik valakinek a bokája, ez nagy segítséget nyújt. Persze szakavatot túrázzuk, ezt megoldják a természetes anyagokból.
4: Elindulunk, mert mi mindent tudunk, megtervezzük a túránkat, biztos, hogy odaírunk, aztán valahol útközben eltévedünk. Na, akkor mit csinálunk?
5: Erre az esetre vannak túravezetők, nekik a telefonszámai általában nyilvánosak. Ha esetleg nem ismerjük ezeket a telefonszámokat, előtte érdemes bemenni mondjuk a Turinform irodába, vagy barátoktól, ismerősöktől, esetleg abban a faluban, ahol megszálltunk, ott megkérdezem, ki az, aki túravezető, de igazából nem csak e célból, hanem érdemes fel is fogadni. Ugyanis mi még keressük a látnivalókat, vagy elhaladunk mellette. Ő meg tudja mutatni, hogy na, letérünk a túralsvényről, és íme itt van egy barlang, egy cikla, vagy bármi más. Tehát én mindenképpen javaslom, főleg csoportoknak, hogy vezessék őket inkább túravezetők, és ők is sokkal felszabadultak lesznek, és nem fognak attól félni, hogy eltévednek. De ha eltévednek, akkor viszont ott kell lenni náluk a telefonnak, akit hívnak. Amúgy meg a legegyszerűbb eljárás ilyenkor, hogy mint említettem, tudatosan kell túrázni, mert része az is, hogy mindig memorizáljuk a helyet, ahol elhaladtunk. Látunk egy hegyet, egy érdekes formájú fát, egy követ, egy útelágazódást, akkor ezekre fogunk emlékezni, és nincs más megoldás, akkor visszafele haladunk. De egyébként meg van egy ősi, jól bevált módszer, hogyha van elég energiánk, akkor ha megtalálunk egy mélyedést, amerre az lejt, az valószínű kifelé vezet az erdőből.
1: Kedves hallgatóink, a nyári melegben vonzó turista célpont lehet az erdő. Nagyon fontos, hogy felkészülten, tervezetten, megfelelő öltözetben, hasznos eszközökkel, elegendő itallal és táplálékkal vágjunk neki, mondjuk a zempléni hegyeknek. Erről beszélgettünk Novák Zoltán túra vezetővel. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
6: Isten igéjét a példabeszédek könyve második fejezetének első 5 verséből hallgassuk meg. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Mi az Úr félelme? Amit akkor érzek, amikor Istennel találkozom. Amikor megérzem, hogy az addig összegyűjtött eredményeim, önérzetem és magabiztosságom összezsugorodik. Egyszerűen azért, mert én egy életre hívott teremtmény vagyok. Ő, az Isten pedig a teremtőm. Ő mindent tud rólam. Én viszont a titkokkal teli hatalom előtt állok. Mégsem rettegek, mert a találkozás felemel, a színe elé, és ott lenni nagyon jó. Mi az Isten ismeret? Az Isten tudása. Nem részismeret, hanem egységes szemlélet. Isten minden részletben látja az egészet. Amit megenged, hogy meglássunk belőle, annyi a miénk lehet. Az Isten ismeretnek az az egysége, amit ránk bíz. Ahhoz, hogy alkossunk valamit. Ahhoz, hogy leromboljuk a hamisat. Ahhoz, hogy jól ítéljük meg a dolgokat vásárlás közben, és a világ eseményeit a híradásokat értékelve. Adja, hogy vele megszerezhessük, elsajátíthassuk azt az ismeretet, amivel már egészben látjuk a dolgokat. Egy születést, egy válást, egy halálesetet, egy házasságot, egy háborút, és azt, hogy nem egy és nem csak fegyveres háború van a világon. Rajta hát. Vegyük észre, találjuk meg az Úr félelmét és az Isten ismeretet. A mai ige magyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged honvédtéri gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinva-terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. A levegő munkacsoport szerint méret alapján is adóztatni kell az autókat, mert egy nemzetközi felmérés szerint az egyre nagyobb gépjárművek miatt jelentősen csökkenhet a parkolóhelyek száma az európai nagyvárosokban, közölte a szervezet. Véleményük szerint a döntéshozóknak belföldön, tagállami és uniós szinten is egyaránt intézkedniük kell. Az EU-nak mielőbb korlátoznia kellene az autók magasságát és szélességét, a kormányoknak pedig sokkal magasabb progresszív regisztrációs adót és gépjárműadót kellene kivetnie az 1,6 tonnánál nagyobb tömegű személygépkocsikra. Javasolják továbbá, hogy a települési önkormányzatok ezeket az autókat kétszeres, a 2 tonnánál nagyobbakat háromszoros parkolási díjra kötelezzék, olvasható a levegő munkacsoport közleményében. Londonban 100 000-rel, Budapesten 15 000-rel kevesebb parkolóhelyet valószínűsítenek, amiatt, hogy az elmúlt 26 évben az új autók átlagos hossza évente 1,2 cm-rel, szélességében 0,5 cm-rel növekszik. A folyamat megnehezíti az autó használatot a városokban, az önkormányzatok pedig kénytelenek lesznek zöld és gyalogos területeket parkolókká alakítani, ami a klímacélokkal is ellentétes, olvasható a levegő munkacsoport jelentésében. A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház, az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az

0: került a tetőtér beépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk. Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám. Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek. Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció.
1: A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak, a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház. Az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz. Vizet osztanak és párakaput is kihelyeznek Miskolcon. Az önkormányzat szakemberei felvették a kapcsolatot a város ivóvíz szolgáltatójával, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT-vel, és megrendelték a vízosztást, illetve a párakapuk kihelyezését. Ezzel párhuzamosan a miskolci városgazda is megkezdte a párakapuk kihelyezésének előkészítését, tájékoztatott a városházat csütörtökön. Ivóvizet osztanak a Centrum áruháznál, a Villanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren, péntektől pedig a város hat pontján is lehet párakapu alatt hűsölni.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Műszerek rajta.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Hús Ádámot, a rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, körülöttünk minden változik. Amit biztosnak hittünk, egyik napról a másikra meginokhat. Köszönjük, hogy te nem vagy kiszolgáltatva az időnek, vagy az emberi változásoknak. Kérünk, segíts ma is benned megtalálni azt a szilárd alapot, amelyre bátran ráépíthetjük az életünket. Amen. A 119. Zsoltár 89-től 94-ig terjedő verseiből szól hozzánk Istenünk. Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll rendíthetetlenül. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtet, ne elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tiéd vagyok. Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Amen. Kedves testvérek, gyermekkoromban sokat nézegettem dédnagyapám régi pengőit. Különösen lenyűgözött egy banki jegy, amelyen az állt 1 milliárd mil pengő. Gyerekként azt gondoltam, hogy aki ilyen pénzt tartott a kezében, az biztosan mérhetetlenül gazdag volt. Aztán elmagyarázták, hogy éppen az ellenkezője igaz. Akkor állt romlott abban az időben a pénz értéke, hogy szinte semmit sem ért. Ami egykor vagyonnak számított, egyik napról a másikra értéktelenné vált. Az emberi világban sok minden változik. A pénzek elveszítik értéküket, a birodalmak összeomlanak, a divat elmúlik, biztosnak hitt dolgok meginognak. A zsoltáros azonban talál egy olyan kapaszkodót, amely nem változik. Ezért vallja, Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. Tekintsünk ma rá életünkre. Mennyi minden van, amiben reménykedünk, amit biztosnak hiszünk, pedig legbelül tudjuk, hogy törékeny és múlandó. Sokan azt gondolják, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani. Ugyanakkor sokan vannak, akik az egészséges életviteltől remélnek változást, és sorolhatnánk talán több mindent, amivel az ember biztonságosabbá, állandóbbá szeretné tenni az életét. Persze mindez, amit felsoroltunk, nagyon fontos önmagában. De korán sem állandó. Mert a pénz elértéktelenedhet, az egészség akár rajtunk kívülálló okokból is megszűnhet. A zsoltáros felhívja a figyelmünket arra, hogy aki állandóságot keres, az Úrnál keresse, mert ott megtalálhatja, és ott találhatja meg egyedül. Ahogy a 796. református énekünk egyik versszaka is fogalmaz, nincsen búm, mely könnyet adjon, míg szerelmed van velem. Nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Ez a szemlélet megúv minket rengeteg lelki gyötrődéstől, és rengeteg kérdésre ad választ. És mintha a 94. versben egy egyszerű mondatban össze is foglalná a lényeget az imádkozó. Sok minden változhat, sok minden elmúlhat, de a tiéd vagyok. Erre kell rájönnöm, Uram, hogy a tiéd vagyok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Milyen sokszor élünk magunknak, és azt gondoljuk, hogy miénk a világ, a gyeplő a kezünkben van. Közben pedig apró elemek, események, történések összetudják borítani a legbiztosabbnak hitt dolgainkat is az életben. Amikor azt hisszük, hogy minden a kezünkben van, könnyen csalódunk. Elég egy váratlan esemény, egy betegség vagy egy veszteség, és kiderül, mennyire törékenyek is vagyunk. Ilyenkor válik igazán fontossá, hogy kihez tartozunk. Az ő tulajdona vagy, és vagyok én is. Ez pedig az életem legértékesebb valutája. Ez nem értéktelenedik, nem változik, hanem örök és állandó. Biztassuk magunkat és egymást is ezzel. Tiéd vagyok, Uram. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket. Hozzád tartozni a legnagyobb biztonság. Amikor elveszítjük a kapaszkodóinkat, őrizd meg attól, hogy kétségbe essünk. Hadd jusson eszünkbe újra és újra, hogy a te hűséged nem változik, és hogy senki nem ragadhat ki minket a te kezedből. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit mohlepi, amott pókháló, sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára, színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot, és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Kormosképű. Volt egyszer egy kéményseprő, és annak volt egy felesége. Mindenük volt. Létrájuk, seprőjük, és rengeteg korom a kéményben. Csak az hiányzott, hogy gyermekük is legyen. Egyszer a kéményseprő ki akart kotorni egy nagyobb kéményt, amikor hallja, hogy a kéményben valami mászkál. Bekiáltott hát a kéményseprő. Ki az, aki a kéményben sétafikál? Erre egy vékony hangocska azt feleli. Én vagyok a maguk fia, drága édesapám. A kéményseprő erre megmérgelődött, amért csúfját járatja vele valaki. Előveszi hát a legvastagabb seprőt, hogy ellássa a baját a csúfolódónak. De erre ott terem a kéményseprőné, és sír, rí, amiért a kéményseprő el akarja látni a baját a fiúnak. Hadd béki be, hát a magától kimászik, könyörgött a kéményseprőné. Azután a kemence alját kibélelte ruhákkal, jó vastagon, hogy a kéményseprő fia ne üsse meg magát, ha a kürtből lecsusszan. Nem is telt bele egy pár óra, nagy sivalkodás és csúszkálás támadt a kéményben, aztán a kéményseprő fia leesett a bundákra. Ott állt az anyja, apja, és nézték izgatottan, nem törte el zuhanás közben a kezét vagy a lábát. De nem volt semmi baja. Ugrálni kezdett a bundákon, kabátokon, és mindeniket összekormozta. Erre az anyja elkapta a nyakát, és berakta a teknőbe. Hétszer cserélte a vizet, és a fiú még mindig kormos volt. Látták, hogy a fiút nem lehet becsületesen megmosni, kitették hát a kemencére száradni, és elnevezték kormosképűnek. De még meg se száradt. Már is bent volt a kemencében, és mászott föl a kéményben. Hova mégy, kormosképű? Kérdezte az anyja nagy aggodalommal. Csak egy kicsit sétálok, válaszolta kormosképű, és hallatszott, ahogy megy fel a csőben. Erre az apja elgondolkozott. Mi lenne, ha kormosképűnek vastag ruhát, a hátára meg a mellére drótkefét varnának? Megpróbálnák a sétáival a kéménykotrást. Áldás lenne az ilyen a házban. Úgy is tettek. Kormosképűt felöltöztették kéménykotrásra. A kéményseprő pedig a szobában ült, tiszta ruhában és szalonnázott. Kormosképűnek mindig megmondták, melyik kéményben sétáljon, hogy séta közben takarítsa ki. Sétáltatták az utca minden kéményében, majd tovább küldték a szomszéd utcába is. Az apja csak annyit mondott, hogy jön mindjárt az inasom. És jött is kormosképű, fölsétált a kéménybe, és kikotorta belőle a kormot. Amit az apja verítékes munkával csinált, azt kormosképű kedvtelésből és szórakozásból művelte. De telt múlt az idő, és a többi kéményseprő gyanakodni kezdett. Nem értették, hogy a kéményseprő miért jár kell tiszta ruhában, a kéményei pedig miként lehetnek kikotorva. Megszólította hát a fő kéményseprő. Kell, mert mindig tiszta ruhában jár. No, abban, felelte a kéményseprő, mert az asszony naponta mossa az ingemet, a kabátomat. És hányszor mosakszik kelmed? Kérdezte a fő kéményseprő korom feketén, csak a szeme fehérje ütött el a megjelenésétől. Hát, egyszer mosakszom minden reggel, mondta a kéményseprő, de akkor alaposan megmosom a nyakamat, az orromat, a fülemet. Erre a beszédre intett a fő kéményseprő, és előállott három zsandár. Mondd meg, hogy kotrod ki a kéményeket tiszta ruhában, tiszta pofával, kezdték a vallatást. A kéményseprő először tagadott. Azt mondta, hogy van egy fekete macskája, az búvik be a kéményekbe, és mivel ugyanis fekete, ha nem látszik rajta a korom. Ez valótlanság, mondta a fő kéményseprő. Nekem is van fekete macskám, de az csak a kémények körül sündörög. Erre a kéményseprő menekülni akart, bebújni egy kéménybe. De nem fért be a feje sem. Ráadásul a kéményből lekiáltott egy gyerekhang. Miért akar idejönni, édesapám? Elvégzek én mindent maga helyett. így a főkéményseprő meg a zsandárok egy-kettőre megtudták, hogy a kéményseprő helyett a fia dolgozik.
1: Gyere le!
0: Parancsolták kormosképűnek, és amikor Feketén és Kormosan közöttük volt, vizsgáztatni kezdték.
1: Hány éves vagy? 7 vagy 8,
0: felelte kormosképű.
1: És tudsz-e írni meg számolni?
0: Nem kell az nekem, mondta büszkén kormosképű.
1: Elegendő, ha a kéményben lefölmászkálok.
0: Erre aztán a főkéményseprő meg a zsandárok ordítani kezdtek.
1: A gyermek nem végezheti a felnőtt feladatát, a felnőtt sem a gyermek feladatát.
0: Kormosképűt kisuvickolták, és iskolába küldték. A kéményseprőt bekenték korommal, és megparancsolták neki, hogy kéményt kotorjon. Előbb azonban berekeztették egy mélyedésbe, ami tele volt hamuval. Kormosképű igen jó tanuló lett, már az ábrázata is megfehéredett. De ha kéményt lát, fölsóhajt, ha pedig kéményseprővel találkozik, hozzá dörzsöli a kabátját.
2: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre, fűre, fára, szöllőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szentai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinvaterasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett, vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. A levegő munkacsoport szerint méret alapján is adóztatni kell az autókat, mert egy nemzetközi felmérés szerint az egyre nagyobb gépjárművek miatt jelentősen csökkenhet a parkolóhelyek száma az európai nagyvárosokban, közölte a szervezet. Véleményük szerint a döntéshozóknak belföldön, tagállami és uniós szinten is egyaránt intézkedniük kell. Az EU-nak mielőbb korlátoznia kellene az autók magasságát és szélességét, a kormányoknak pedig sokkal magasabb progresszív regisztrációs adót és gépjárműadót kellene kivetnie az 1,6 tonnánál nagyobb tömegű személygépkocsikra. Javasolják továbbá, hogy a települési önkormányzatok ezeket az autókat kétszeres, a 2 tonnánál nagyobbakat háromszoros parkolási díjra kötelezzék, olvasható a levegő munkacsoport közleményében. Londonban 100 000-rel, Budapesten 15 000-rel kevesebb parkolóhelyet valószínűsítenek, amiatt, hogy az elmúlt 26 évben az új autók átlagos hossza évente 1,2 cm-rel, szélességében 0,5 cm-rel növekszik. A folyamat megnehezíti az autó használatot a városokban, az önkormányzatok pedig kénytelenek lesznek zöld és gyalogos területeket parkolókká alakítani, ami a klímacélokkal is ellentétes, olvasható a levegő munkacsoport jelentésében. A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak, a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház, az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz.
0: Az időjárásról.
1: Kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Quimby zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Quimby magyar alternatív rock együttes, epikus, sanzonos hangvételű dalok, expresszív zenei világ, erőteljes előadásmód, szimbolikus szövegvilág jellemzi, melyet helyenként népi elemekkel fűszereznek.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A zenekar 1991-ben alakult Dunaújvárosban. Kezdetben nemzetközi karrierről álmodtak, az első és a második albumuk angol nyelvű dalokkal jelentek meg. Az 1996-os Majom Tango című lemeztől kezdve nagyrészt magyar nyelvű dalok szerepelnek lemezeiken. 1998-ban elnyerték az év magyar albuma díjat Diligram című lemezükkel. 2002-ig még három lemezük jelent meg, majd 2003-ban a zenekar szünetre vonult.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A zenekar 15 éves jubileum alkalmából 2006-ban kiadta a Family Together-t, majd 2009-ben két lemezt jelentettek meg, és Ajajaj című dalukkal, mely összesen 15 hétig vezette a Maha Single Top 20-as listáját, elnyerték az év magyar daladíjat.

A következő két lemez a 2010-es Kicsi ország és a 2011-es Instant Seance a Mahasz Top 40 album listájának élén debütált, s mindkettő arany lemez minősítést szerzett. 2013. decemberében jelent meg a Queen Bee Cactus Liget című albuma, mely 2014. januárjában elérte a platina lemez státuszt. 2016-ban a Jónás jelenései albumukat adták ki.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben a Quimby zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen, toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinvaterasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. A levegő munkacsoport szerint méret alapján is adóztatni kell az autókat, mert egy nemzetközi felmérés szerint az egyre nagyobb gépjárművek miatt jelentősen csökkenhet a parkolóhelyek száma az európai nagyvárosokban, közölte a szervezet. Véleményük szerint a döntéshozóknak belföldön, tagállami és uniós szinten is egyaránt intézkedniük kell. Az EU-nak mielőbb korlátoznia kellene az autók magasságát és szélességét, a kormányoknak pedig sokkal magasabb progresszív regisztrációs adót és gépjárműadót kellene kivetnie az 1,6 tonnánál nagyobb tömegű személygépkocsikra. Javasolják továbbá, hogy a települési önkormányzatok ezeket az autókat kétszeres, a 2 tonnánál nagyobbakat 3-szoros parkolási díjra kötelezzék, olvasható a levegő munkacsoport közleményében. Londonban 100 000-rel, Budapesten 15 000-rel kevesebb parkolóhelyet valószínűsítenek amiatt, hogy az elmúlt 26 évben az új autók átlagos hossza évente 1,2 cm-rel, szélességében 0,5 cm-rel növekszik. A folyamat megnehezíti az autó használatot a városokban, az önkormányzatok pedig kénytelenek lesznek zöld és gyalogos területeket parkolókká alakítani, ami a klímacélokkal is ellentétes. Olvasható a levegő munkacsoport jelentésében. A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház, az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz.
0: Az időjárásról.
1: Kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Régi ismeretségünkre való tekintete, ha megengeditek, tegeződnék. Mai témánk az e-rollerek lesznek. Ugye itt már most nagyon sok történet, nagyon sok minden zajlik az e-roller körül, hogy már új kresszre van szükség, ennek az átalakítása, majd ezekről is beszélgetni fogunk. De az első kérdésem az az lenne, hogy talán tisztázzuk, hogy mi is ez az e-roller, hova tudjuk sorolni, milyen fajtái vannak, mit tudhatunk erről a közlekedési eszközről, mi is ez az eszköz.
3: Ugye hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit

0: Szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utas szállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva. Ezeket az e-rollereket ugye valamilyen elektromos motor hajtja. Igazából itt nagyon sokféle törekvés van nálunk is, ugye nemrégiben jelent meg például egy ilyen ábra, ami nagyot futott ugye az interneten, és ott ugye háromféle szempont szerint is kategorizálnák őket. Nem biztos, hogy erre ilyen szinten szükség van. Alapvetően elég az, hogyha a sebességük alapján soroljuk őket kategóriába, és itt az egyik határ az a 25 km per óra, a másik határ az a 45 km per óra. Ugye az a roller, amelyik hát hivatalosan nem tud 25 km per óránál többet, az egy kis veszélypotenciálú jármű, ennek megfelelően néhány apró eltéréstől eltekintve alapvetően úgy kezeljük majdnem, mint egy kerékpárt, és körülbelül hasonló szabályok lehetnek rá majd érvényesek. Ami ennél nagyobb, ugye, de 45-nél nem nagyobb, arra meg egyen nagyobb, ha tetszik, fokozat, az már olyan, mintha segédmotoros kerékpár lenne. A 45 fölöttiek, azok pedig hát igazából tulajdonképpen ilyen házi barkácsolással jöhetnek létre, hiszen ezek az eszközök, ezek többet tudnak, mint amire ugye engedélyezve vannak, és ugye a magyar, de egyébként külföldön is van erre példa, hogy mondjam, hajlamos rá, hogy beavatkozzon és mesterségesen szabálytalanul megnövelje az ezekkel elérhető sebességet. Nyilván, ha ezt megnöveli, akkor onnantól ő értelemszerűen kategóriát ugrik.
1: Roland, fordulok egy picit hozzá. Te, mint aki aktív használója is az ilyen eszközöknek, egy kicsit mesélj arról, mire kell odafigyelni, milyen menettulajdonságai vannak egy ilyen járműnek, eszköznek, mire kell odafigyelni, hogy mondjuk akár szabályosan, nem túl veszélyesen közlekedjünk vele.
2: Nekem szerencsére egy olyan rollerem van, ami ez a 25 km per óra tervezett sebesség alatti, tehát igazából én szágódolni nem tudok, de igen, rengeteg veszélyforrás van, de ez leginkább abból ered, hogy az infrastruktúra borzasztó állapotban a Miskolcon. Ugye sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abból a szempontból, hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő hibákra, gyakorlatilag mindegyik hibára. Ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszerűen a roller, az utas meg a helyzetéből adóan egyszer megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül átesve. Tehát ez egy olyan adottság, ami nem is lehet változtatni, illetve a rolleren nem lehet változtatni, de az utak állapotán lehetne mit javítani. És néha még ugye kerékpár is nagyon veszélyes, pedig annak van a legnagyobb kereke. Én egyébként a legtöbbször kerékpár azok is rollerezni, tényleg csak alkalmanként szoktam, amikor azzal praktikusabb a közlekedés, vagy azzal praktikusabb menni.
1: Másik oldalát is mutassuk meg, hogy miért praktikus, hogyan tud bekapcsolódni egy e-roller, akár a városi közlekedésbe, gondolom inkább úgymond idézőjesen rövid távon hasznosabb ez az eszköz. Miért, hogyan hasznos a közlekedésben?
2: Igazából a legnagyobb előnye az, hogy nagyon-nagyon mobilis, nagyon kis helyet foglal. Fel lehetne venni egy járműre nagyon könnyen vele, bárhol lerakható, tehát egy, ha mondjuk Miskolcok egy szabályos autó számára kilőtt parkolóhelyből indulnak ki, akkor gondoljuk el, hogy 14-18 elektromos rollert ugyanazon a helyen le lehetne tenni. Tehát mennyire más lenne, megszűnne a parkolási probléma, nem ismernénk ezt a szót, mi az, hogy a parkolást problémával összehozunk, megszűnne. Nagyon gyorsan elő lehet venni, és viszonylag könnyű, tehát ezek a tervezetten 25 km-t meg nem haladó sebességű rollerek általában szinte mind 15 kg alattiak. Tehát azt lehetne mondani, hogy jóval könnyebbek, mint egy olyan kerékpár, ami elektromos rásegítésű, inkább a hagyományos hajtású kerékpároknak a tömegével vetekszik. Be lehet rakni egy autóba, és akkor, hogy mondjuk mi a ezen kívül, mik az előnye, igazából nagyon jól lehet haladni vele, nagyon kis helyen elfér, az utakon is, és pont ez az egyik előnye, hogy a zsúfolt belvárosi részeken nagyon kis helyet igényel menet közben is, és nagyon, nagyon kis helyekre is be lehet férni. Azt akartam kikerülni, hogy lehetne azt csinálni, hogy ne autók között szlalomozzanak az emberek, tehát igen, erre is kell figyelni. Illetve biztonsági okokból, ugye nagyon fontos, nem még a rollereknél, hogy ugye ezeken a fék általában ezeknél a 25 kilométerek tervezetteknél nem olyan erős. Tehát itt a nagyon jó marketinganyagok keletkeznek, hogy hány méter alatt megáll 20 km per órás sebességnél, de valójában nincsenek olyan fejlett fékrendszerrel ellátva, mint akár egy hagyományos tárcsás bicikli. A nagyobb rollerekre értem, szerintem sokkal komolyabb fékeket tesznek, abban viszont nekem eléggé kevés a tapasztalatom.
1: A közlekedésben hogyan jelent meg, hogyan használják az emberek, mennyire szabályosan, mennyire nem, hogyan használják így a hétköznapokban az e-rollereket, így mi a tapasztalat, mi jön vissza, ti miket láttok, miket tapasztaltok, mert elég régóta köztünk vannak ezek az eszközök, ezek a járművek.
0: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a rollereknél is ugyanaz van, mint bármelyik másik közlekedési módnál, tehát van, aki szabálykövetőbb, van, aki szeret most idézőjelbe téve vagánykodni, van, aki ittas, van, aki nem ittas, tehát teljesen változó, bár bizonyos jellemző minták azért megfigyelhetők, tehát ugye főleg a fővárosban van jelen ugye az a jelenség, amikor elsősorban ezeket a megosztott rollereket, ugye ilyen hétvégi, vagy nem feltétlenül hétvégi bulik után, éjszaka, finoman szóval nem józan állapotban elkezdik ugye vezetni, aztán valójában a roller vezeti a vezetőjét, és akkor ugye megvan a baj, és ebből jön aztán a médiában a hiszti, hogy úristen, hát ez életveszélyes. Hát önmagában a roller az nem életveszélyes, vagy a rollerrel való közlekedés, de való igaz, hogy nyilván, hát az előbb mondta ugye Roli, hogy kicsi a kerék, oda kell figyelni, tehát azért itt van annak jelentősége, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy járművezetése képes állapotban vagyok-e, avagy nem. A másik ilyen probléma, ami mondjuk jellegzetes felhasználói csoport lehet, az a gyerekek. Ugye azt is demondtad, hogy picit másabb a menetdinamikája azért ezeknek, talán nem is picit, mint mondjuk akár egy kerékpárnak, vagy akár mondjuk egy hagyományos mechanikus rollernek, és igazából talán itt is lehetne szerepe mondjuk egy jogszabálynak, hogyha az adna egy pici iránymutatást arra, hogy milyen életkortól lehet rollerral közlekedni, vagy elektromos rollerral közlekedni, mert azért a gyerekek azok életkortól függően nem biztos, hogy érettek erre. És ugye itt például mi kifejezetten rossznak tartjuk azt, amit most itt láttunk, ha már erről az ábráról megemlékeztünk, hogy ugye 12 éves kortól már engednék az e-rollereknek a használatát. Nem akarunk mi rosszat a gyerekeknek, de a 12 éves kor az kevés ehhez, tehát legalább azért a 14 az kellene, és tényleg nem akarunk rosszat a gyerekeknek, mert addig is lehet rollerezni, csak tényleg azzal a gyerek rollerrel, ami ma is létezik, ez a kis hagyományos, kis mechanikus roller, azzal rollerezgesse magának, de az e-rollerhez ő még pici. És akkor ugye ebből megint jönnek azok az esetek, amikor felreáll a gyerek, és utána ugye az orvosok verik a tamtam dobot, hogy úristen, ez életveszélyes, megint nem az eszköz az életveszélyes, hanem az az életveszélyes, hogy nem rendeltetésszerűen használni, nem tudja még a gyerek rendeltetésszerűen használni. Tehát mondjuk például ilyenek.
2: És a jogszabályi környezet nem járul hozzá ahhoz, hogy tudja, hogy kellene használni, hiszen semmilyen szabályozás nincs.
1: Erről mit gondoltok, hogy például ugye, hogyha jogosítványhoz is fogják kötni, ugye, ha jól tudom, már ilyen
0: nem,
1: is van
0: a tervezetben. A kis rollert azt azért nem.
1: De hogy a gyerekek hogyan tudnák jól használni, hogy akkor valahogy szülői engedéllyel egyáltalán, hogy lehetne mondjuk gyermekeknek vásárolni, hogy lehetne ezt az egészet úgymond, vagy hogy lehet ezt feloldani, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
2: Szerencsés esetben egy gyerek nem egy elektromos rásegítési rollerrel fog életében először találkozni, hanem ahogy egyszerűen felnő, gyakorlatilag egy éves korától már egy lábbanhajtós roller, az sokkal ideálisabb ráhangolódás jelent arra, hogy hogy lehet két keréken menni. Vagy ugyanez ez a mondjuk a futóbicikli lehet ennek a biciklizésnek a párja, az is kétkerekű, és gyakorlatilag egy éves korban már alig elkezd járni, már ezt lehet odaadni neki, és akkor másfél évesen már tökéletesen tud majd két keréken biztonsággal menni. Ugyanígy a rollereknél is szerencsés esetben, ugye mondjuk nevezzük jármű kategóriának akkor azt a rollert, ami az elmúlt évtizedekben volt, azokkal nagyon jól el tudja sajátítani azt, hogy mozog egy roller, mikre kell figyelni, annak is értelemszerűen kiskereke lesz, de a tömege sokkal, de sokkal könnyebb, tehát még akár egy felnőtt roller is egy 4 kiló környékén megáll, ami nagyon megneveli a kezelhetőségét.
1: És akkor azt hogyan látjátok, milyen fizikai, illetve milyen jogszabályi környezetek kellenének, ugye ez is most van alakulóban, mármint a jogszabályi környezet, mi lenne az ideális szerintetek, akár a jogszabályi, akár a, úgymond a kerékpárutak, vagy a fizikai környezetből adódóan?
0: Hát ugye a fizikai környezet, vagy az úthálózat kapcsán én inkább azt emelném ki, mert ez egy tragédia, hogy az úgynevezett kerékpárút hálózat az gyakorlatilag egy olyan jó 10 éves folyamat, nem sokkal több, amikor kialakult. És amikor ezeket elkezdték építeni, ugye jellemzően EU-s forrásokból, akkor már pontosan tudható volt két trend. Az egyik az, hogy a rollerek meg fognak jelenni, lehet, hogy még akkor nem volt annyi, de már hogy az elektromos rollerek meg fognak jelenni, ez az egyik. A másik, ami Miskolcon még talán kevésbé jellemző, de a fővárosban már tényleg elég sokkal lehet találkozni, az úgynevezett kargó kerékpárok. Ott is probléma van. Azok a kerékpárok, amelyek ilyen nagyon sokféle változata van, de nagyobb, mint egy egyszerű kétkerekű kerékpár, van kétkerekű, háromkerekű, négykerekű változata, és lehet benne például gyereket szállítani, lehet benne kiskutyát szállítani, vagy éppen lehet benne bármilyen más árut szállítani. A fővárosban már például a GLS is használ ilyet, kargókerékpárt. És ugye most, amikor napirenden van az is, hogy Kressz módosítás, új Kressz, stb., akkor ebben is elkezdődött a vita talán arról, hogy mondjuk ezek a kargókerékpárok hol közlekedhetnek. Mert ugye az egyik tábor azt mondja, hogy ha én viszem a kargóval a gyerekemet, akkor nyilván az a jogos igényem, hogy én a kerékpár úton szeretnék menni, mert hogy ott érzem magam biztonságban. Ezzel nincs is semmi baj, csak ugye az a kerékpárút, az egy olyan műszaki hulladék, aminek egyszerűen a geometriai tervezési paramétereiből adódóan, hát ugye folyópályán se nagyon fér el egymással szemben sem, hát még sokszor kétkerekű kerékpárnak is ugye összeakad a kormánya, mert annyira kicsi a szélesség, aztán a csomóponti környezetek azok ugye külön kritikusak, ahol derékszögben kellene kanyarodni, de úgy, hogy még ott van egy jelzőlámpa oszlopa, vagy egy közvilágítás oszlopa, vagy bármi, arról nem beszélve, hogy a forgalom technikai problémák, tehát ezekben a projektekben igazából nem is volt indikátor, és nem is volt szempont, hogy a csomópontokat hogyan oldják meg. És ezért az lett a végeredmény, hogy hát valahogy átkalapálták őket, de nem volt úgy megtervezve, ahogyan ezt meg kellett volna tervezni. És akkor most, amikor jönnének a kargók, meg jönnének a rollerek, akkor igazából az a probléma, hogy ez a hálózat erre teljesen alkalmatlan. Ez egy nehéz kérdés.
1: Segítve az e-rollerrel, vagy akár a biciklivel közlekedőket, az egymás mellett élést, biciklisként mire figyeljünk, rolleresként mire figyeljünk, ha e-rollerrel közlekedünk, ha kerékpárúton megyünk, hogyan közlekedjünk mindannyian együtt, szabályosan, miket javasolnátok, hogyan érdemes jó közlekedni?
0: Jó kérdést tettél föl, mert mindjárt meg is válaszoltad, hogy mire figyeljünk, hát legelőször is egymásra. Ugye, tehát akármivel megyünk éppen, mindenképpen figyeljünk egymásra, és hát sajnos a sebességre világos, hogy mindenki sietni szeretne, de minél nagyobb lesz a sebesség, annál könnyebben csatolhatunk.
2: Igen, a sebességkülönbség az nagyon fontos, és kerékpáron ülve tényleg furcsa, amikor megy az ember mondjuk 20 km/h sebességgel, és akkor a semmiből zajtalanul viszonylag közel elmegy, első itt mellettünk 45-50-nel mondjuk egy roller. Ez Miskolcon is napi szinten van. Itt is tulajdonképpen ugyanazokra kellene figyelni, mint mondjuk, ha egy autóval megyünk, hogy vagy a oldaltávolságotra figyeljünk, tehát nagyobb oldaltávolságból előzzük meg, kerüljük meg, hogyha adott a lehetőség, ha pedig nem, akkor meg igenis előtte lassítsuk le a rollert, hogy a különbség az csökkenjen.
1: Yeah. majd készül valamikorra valamilyen új kereszt tervezet, de ugye az e-rolleresekre már most rögtön szeretnének új szabályokat bevezetni. Mit lenne érdemes? Tudom, hogy már egy előző kérdésben ezt boncolgattuk. Mi lenne az, amit ti láttok akár ilyen közlekedő egyesületként, hogy mit lehetne? Az infrastruktúrát beszéltük, hogy az se a legmegfelelőbb, de ugye ez adott. Mégis hogyan lehetne úgy szabályozni, hogy mindenkinek jó legyen?
0: Végül is azok az alapelvek, amikről már szerintem sokszor beszéltünk, hogy ugye van alapvetően két kategória, és a kettő között ott van az a bizonyos 25-ös határvonal. Ez megadja szerintem a roller szabályozásnak az alapkereteit. És akkor ami 25 alatti, arra kerékpározáshoz hasonló szabályok, azokon a felületeken közlekedjen, amelyiken egyébként a kerékpár is, az ennél nagyobb, az pedig mintha segédmotoros kerékpár lenne. Egyéni védőeszközök tekintetében is, meg vezetési jogosultság tekintetében, tehát mondjuk a 25 alatti hozzához nyilván ne kelljen vezetői engedély, ugye a 25 fölöttihez ahhoz ott a segédmotoros kerékpárnak megfelelő, tehát ugyanúgy, ezek szerintem ilyen teljesen egyszerű dolgok. Én személy szerint az ilyen teljesítmény korlátokban nem nagyon hiszek, nem nagyon van ennek értelme. Gondoljuk el, hogy például, ha én nekem van egy Ferrari, és én lakom egy lakópihenővezetben, azért mondom a lakópihenővezetet, mert ott ugye a jogszabály erejénél fogva 20 km/órával közlekedhetek legfeljebb a Ferrarimmal. Ugye ez nem tipikus sebesség a Ferrarira, és lehet, hogy van is benne, marad benne némi teljesítménytartalék, ha én csak 20-szal megyek, ha tudok egyáltalán, de senki nem mondja azt, hogy azért nekem nem lehet egy Ferrarim, vagy nem mehetek be egy lakópihenővezetbe a Ferrarival, mert annak van egy teljesítménytartaléka. Pedig a Ferrari le sincs korlátozva, tehát én elvileg 200-zal is, vagy nem tudom mennyivel be tudok oda rongyolni, nyilván nem lenne normális, de be tudok. Ehhez képest ugye a rollernél le van korlátozva a 25 km/órára, és akkor mégis megjelenik ez, hogy de miért annyi a teljesítménye, meg miért 1000 watt, meg miért nem 1000 watt, teljesen mindegy.
2: Meg igazából van egy műszaki probléma is ezzel, vagy műszaki lehetőség hiánya, hogy a rollereknél, gyakorlatilag, hogyha az elektromos motorokat visszamegyünk, nagyon nehezen mérhetők hagyományos módon, vagy nehezen összehasonlítható egy belső égésű technikára alapozott teljesítménymérés. Tehát míg az elektromos motornál nagyon könnyű rövid ideig túlterhelni, és ilyenkor a teljesítmény egy adott motorból a többszörösét ki lehet venni. Tehát mondjuk egy példát, régebben nagyon divatos volt a rollereknél is a 250 wattos teljesítmény, névleges teljesítmény, de egy olyan rollerből 1000 wattot is ki lehet venni, míg egy Trabantból, ami mondjuk 20 lóerő vagy 25 lóerő, ott nem lehetett rövid ideig kivenni 100 lóerőt. Tehát teljesen más dimenziók lettek ezekkel a új lehetőségekkel. A másik dolog meg ellenőrzésnél, nagyon nehezen mérhető egy rollernek a teljesítmény, sőt, teljesen képtelenség. Tehát hiába megy ki egy műszaki állomás, nem fogja tudni megmérni, mert egy autónak is nagyon-nagyon komoly dolog megmérni a teljesítményét. Ezért, meg ugye, amit Zoli is említett, hogy hát most az, hogy mekkora a teljesítménye, igazából ez irreleváns a közlekedés szempontjából. Ennél sokkal fontosabb, amit mi számtalanszor elmondtunk, csak nem magyaráztuk, hogy a veszélypotenciál az a leginkább a tömegnek és a sebességnek a kettősségéből adódik. Ezért nagyon fontos az, hogy mekkora tömegű a jármű az utasával együtt, illetve hogy mekkora sebességgel megy, mert ez a legfontosabb, így tudjuk a legjobban védeni a városlakókat, az embereket, hogyha tisztában vagyunk ezzel, hogy a sebességnek nagyon-nagyon fontos szerepe van.
1: Például az, hogy ti is említettétek, hogy a 14 éves kor lenne az ideális, hogy akár szülőket, gyermekeket vagy felhasználókat hogyan lehetne segíteni, vagy nem tudom, hogy nyugaton vannak-e ilyen minták, hogy megfelelően jól használjunk egy ilyen kerékpárt, ugye veszélyeket ki tudjuk küszöbölni, és hogy tényleg mindenki együtt tudjon közlekedni, hogy ez hogyan lehetne segíteni, még jobban beépüljön, úgymond a szabályos felhasználása a társadalom tudatába.
0: Hát ugye maga a jogalkotó is segíthetné, hiszen hogyha lenne jogszabályban meghatározott életkor, akkor az mindenképpen adna valami fajta iránymutatást, még akkor is, hogyha valószínűleg lenne, aki azt nem követné, vagy nem tartaná be. De hát az is sokat segítene, hogyha egy picit csillapodna, én úgy érzem sokszor, hogy minthogyha itt a társadalomban vagy annak egy részében lenne egyfajta hisztéria is a rollerek kapcsán, és ezt mondjuk akár néha bizonyos médiák is még egy picikét úgy tovább fújják, hogyha objektívebben beszélgetnénk róla, meg elmondanánk az előnyeit is, most egy picit erről is volt talán szó, előnyeit, hátrányait, akkor talán jobban beépülne a tudatba, mert nyilván ez nem egy világ megváltó eszköz, ez egy lehetőség a nagyon-nagyon sok közül. Biztos, hogy meg kell találnunk a helyét, nem az eltiprása a megfelelő megoldás, hanem az, hogy megkeressük a helyét, de az is biztos, hogy az látszik, hogy egyelőre ez a folyamat nehezen megy.
3: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Nyáron a vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, újdonság a média műhely, és lesznek a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik is. Tamás Krisztián kommunikációs menedzsert hallják.
2: Ezek a napközis táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag a szülőknek munkaidőben tartanak, 8 és 16 óráig, a napközi előtt viszont tudunk biztosítani felügyeletet 7.30-tól és 7-ig. Szerintem ezek az általános információk azért fontosak, mert egyrészt a szülők nagyon sokszor nem tudják hova tenni a gyerekeket nyáron, másrészt meg a mi táborainkban mindig erre külön figyelünk, arra is, hogy egyébként háromszori étkezés van, és a részvételi díj magában foglalja a belépők árát, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket. Szerintem ez is segítség a szülőknek, de akkor nézzük is, hogy milyen táborokról beszélünk. Hát egyrészt a mazsorett kezdőt, amit 2026. július 6 és 10-e között tartunk majd az Ady Endre Művelődési Házban, 7 és 12 éves korosztálynak. A mazsorett az évtizedek óta Miskolc városának egy prominens képviselője bárhol. Tehát ha valaki mazsorettet hallja, akkor tudja, hogy miről van szó. Dudás Ágnes és Kóczyné Rózsa Ildikó mazsorett oktatók, és Kovács Magyaró Zsuzsa balett tanár, akik a foglalkozásvezetők. Ha itt egy pár szóban kellene ezt megfogalmazni, akkor virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban, mert hogy ez lányoknak szól, a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, a mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják, és ez a műfaj nem csak a tánc tudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is, hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, a botforgatásra, és hát a térforma váltásoknál a csapat tagjaira is. A botforgatás elsajátításában bizony a világbajnok csapat lesz a gyerekek segítségére. Aztán Görömbölyön és az Ifjúsági Házban lesz táncos kedvű táborunk, tehát az időpont és a helyszín ez a kettő, amit elmondtam. Ezt is majd érdemes csekkolni. Mezei Ágnes és Garabuci Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes táncoktatói, mármint arra felmondtam, hogy érdemes utána nézni, hogy mikor van a tábor, mert hogy ez két alkalommal is lesz. A napköziben a standard és a latin táncok alapjaival, különféle koreográfiákkal ismerkedhetnek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. A kedvcsináló tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás és rengeteg színes program várja őket. Lesz itt táncos frizura és sminkészítés, és táncruha tervezés is. A legügyesebbek a szeptemberben induló Ködmön Formációs Táncegyüttes csoportjaiba nyernek felvételt. Tehát az időpont és helyszín június 29 és július 3 között az Ifjúsági Házban, és július 6 és 10 között a Görömbölyi Művelődési Házban 4 és 12 éves gyerekeket várunk.
1: Izgalmas lesz, idén is lesz Mesterségem címere.
2: Jaj, de szépen rímbeszedted, ahol a foglalkozásvezetők különböző munkaterületekről meghívott szakemberek, szakoktatók. Tavaly is kint volt a média, nagyon szerette ezt a tábort, például a televízió, mert július 6 és 10 között lesz a Vasgyári Közösségi Házban megrendezve, de tavaly is így volt nyáron, hogy az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, nagyon sikeres volt, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatta, mert hogy naponta két foglalkozást ismerhettek meg a résztvevők, és ez most is így lesz. A szakmákat az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be, egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerek rátermettségét és a már meglévő tudását. Tehát gyakorlatilag minden előadás foglalkozás interaktív és élményszerzésre épül. A gyerekek betekintést nyernek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe is. Úgyhogy a pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság együttműködésével valósul meg. És amit szerintem megint csak nem kell promózni, ez a kutya és gazdi mesés kalandtábor, mert akinek van kutyája, az ide szeretne jönni, ez tavaly is jól látszott. Ez a Vasgyári Közösségi Házban lesz július végén, július 27 és 31-e között, és Szabó Szabina kutyás terapeuta, kutyaki képző edző, tréner, a foglalkozásvezető. Ez a mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz, és játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják majd azokat az alapokat, melyekkel igazi, figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és gondoskodást, persze a hét során a mese, a mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést, és ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak.
1: Az ifjúsági házban lesz egy vadonatúj tábor idén.
2: Igen, köszönöm ezt a kérdést, mert a média műhelyet annyira terveztük már hónapok óta. Július 13 és 17-e között lesz az ifjúsági házban, 10 és 14 év közötti fiatalokat várunk, és most is egy rádióban ülünk, ez a média műhely pont erről fog szólni, hogy a elektronikus médiát és gyakorlatilag mindent, ami a médiumokhoz kapcsolódik, azt egy picit próbáljuk átadni, vagy próbálják azok a szakemberek átadni a gyerekeknek, akik ebben benne vannak és dolgoznak, mert hogy a foglalkozásvezetők, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó meghívott szakemberek, hát a tábort azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa. A fotózás és a podcast vagy a közösségi média kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, hogy milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. Itt egyébként a modern tartalomgyártás és kulisszái mögé is betekintést nyerhetnek, megtanulhatják azt is, hogy készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, és hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és hát azt is megnézhetik belülről, hogy milyen egy igazi stúdió. A program során csapatban dolgozunk majd, kipróbálhatják magukat riporterként, de ugyanúgy operatőrként és szerkesztőként, kinek majd mi tetszik, hiszen ebben egyébként nem tudnak belelátni. Inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogy hogyan működik a mai online média. Mindezt egy igazán jó kedvű csapatban, sok nevetéssel, igazi élményekkel, és amivel lezárnám a táborok sorát, az a színjátszó tábor, mert Fandul Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze erre garancia, hogy szinte mindig teltházban, tényleg így van. Most is két időpont van a felső tagozatosok részére július 6-a és 10-e között, és a középiskolások részére július 20 és 24 között. Egyébként itt már a korosztály 10 és 18 év. Táborban a gyerekek ugyanazt próbálhatják ki, mint tavaly is, meg az eddigi elmúlt években. Egyrészt magukat számos drámajátékba, de belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és egy színdarab létrehozásának is a részesei lehetnek. A játékok által fejlődik leginkább a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejező készségek, koncentrációja, kreativitása, együttműködési és improvizációs készség, és én mindig el szoktam mondani, hogy ez nem arra való, hogy valaki csak a világot jelentő deszkákat hódítsa majd meg, és színész legyen, hanem arra is, hogy akár felelésnél, vagy az iskolában ezt jól kamatoztassa, azokat az improvizációs játékokat, a kreatív gyakorlatokat, a jelenetkészítést, a beszédtechnikát, vagy a színdarabkészítést. Tehát ez egyébként az életükhöz pozitívat ad hozzá.
1: Hogyan lehet jelentkezni ezekre a táborokra?
2: A miskolcikultközpont.hu weboldalon található űrlapot kitöltik a kedves szülők, és akkor bővebb információt kaphatnak egy vezetékes számon, ami megint csak fent van, és most fölösleges ezt elmondanom. Jelentkezést követően egy-két napon belül kollégánk válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújt, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt.
1: Nyáron a vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, újdonság a média műhely, és lesznek a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik is. Tamás Krisztián kommunikációs menedzsert hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsoda-Bolyzemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrog közi múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrog közi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrog köz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrog köz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására Cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett Miskolc tapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: A az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Quimby zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Quimby magyar alternatív rock együttes, epikus, sanzonos hangvételű dalok, expresszív zenei világ, erőteljes előadásmód, szimbolikus szövegvilág jellemzi, melyet helyenként népi elemekkel fűszereznek.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A zenekar 1991-ben alakult Dunaújvárosban. Kezdetben nemzetközi karrierről álmodtak, az első és a második albumuk angol nyelvű dalokkal jelentek meg. Az 1996-os Majom Tango című lemeztől kezdve nagyrészt magyar nyelvű dalok szerepelnek lemezeiken. 1998-ban elnyerték az év magyar albuma díjat Diligram című lemezükkel. 2002-ig még három lemezük jelent meg, majd 2003-ban a zenekar szünetre vonult.

Üste kösön szörfözök, és ha néha nap csillagok hullanak, hát tudd, hogy innen fentről bizonyságul megy magokat.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A zenekar 15 éves jubileum alkalmából 2006-ban kiadta a Family Together-t, majd 2009-ben két lemezt jelentettek meg, és Ajajaj című dalukkal, mely összesen 15 hétig vezette a Maha Single Top 20-as listáját, elnyerték az év magyar daladíjat.

A következő két lemez a 2010-es Kicsi ország és a 2011-es Instant Seance a Mahasz Top 40 album listájának élén debütált, s mindkettő aranylemez minősítés szerzett. 2013. decemberében jelent meg a Quimby Cactus Liget című albuma, mely 2014. januárjában elérte a platina lemez státuszt. 2016-ban a Jónás jelenései albumukat adták ki.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben a Quimby zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinvaterasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről.